ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, pedig Tiesto a Maxell, ez meg a címedi motto. Tiesto pedig befejezte idénre Ibizán a zenélést. Vannak, akik egészen szeptember végig, október elejéig kihúzzák a szezont, ő viszont azt mondta, hogy nem, most ez ennyi Ibizán, irány a stúdió. Hát, hajrá! Raidától jön közben az igazi mai slágerek között, ez a Do It Again a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakirai a folytatás, viszont közben az is nagyon fontos, hogy hétfőn, délelőtt 10 órától mindenki a saját szemével megnézheti a rádió egy konténert. Mert hogy a Corvin Plaza előtt ott lesz, és annyit tudunk, hogy ez a konténer tel is tele lesz ajándékkal, és egy rádió egy hallgató az összeset meg fogja nyerni. És mondom, aki megnézni a konténert, hétfőn megtalálja Atissal együtt egyébként, azért az is semmi. Közben pedig, ahogy ígértem, Shakira az igazi mai slágerek között a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek a Jonas Brothers, akik 50 állomásos amerikai turnét csinálnak épp. Ő pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, aki aktuálisan az egyik legmenőbb dalt hozták össze. Óriási sláger a Repeat It, az igazi mai slágerek között ezt indítom.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kinek hogy telik az éjszaka? Remélem mindenki jól van, és élvezi a kedvenceket. A következő órában is lesz mit, mert hogy készülök újdonsággal Regáli Litől, Robin Schulztól, sőt, Taylor Swift is jön a The Fate of Ophelia-val, a kezdésen pedig Purple Disco Machine a Hurst dalával és a Wonderful Life-val. Óriási kedvenc ez is, pár perc és hozom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll-e fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kéz körmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig az az énekesnő, aki belépett a milliárdosok klubjába. Na nem cash tekintetében, mert az már rég megvolt, lejátszás tekintetében több alal is. J-Lo, aki most David Guettával hozza a Save Me Tonight-ot.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regálili pedig újra külföldről kapott fellépési felkérés, nagyon menő! Ez meg az újdonsága a Hear Me!
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!
2: Ez

Hey, ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egymás után dobálom be az újabbnál újabb dalokat. Most például Robin Schulztól, szerintem szenzációs. Better Times, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Azért picit majarítunk rajta, mert hogy Kuki folytatja, aki ma délután 5 órától is jön a 2 órás live mixel, aztán a kívánság műsorral. Én pedig mutatom a legújabb igazi mai slágerét, Garnerrel közösen. Kuki, ez a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is, viszont mindjárt 4 óra, szóval már csak másik 4 óra, és jönnek Balázsék 8-tól a Balázsék Weekenddel, addig viszont Loi a Swiss Disco újdonsága mellett érkezik például Accent is, meg Martin Garrix. Az igazi mai slágerek között a Butterflies indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul!

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és Let Me Take You Dancing mondta Jason Derulo, hát én is ezt mondom, mindenkit megtáncoltatok ebben az órában. Hát már amennyire egy 4 óra után van kedvünk táncolni, de remélem van, mert hogy a legnagyobb kedvencek jönnek hozzá. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Felter, ez a Sleep

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténer pedig hamarosan újraindul, jövőtől már lehet gyűjteni a kulcsokat az ország legmenőbb játékában, amiben egy konténer tel is teli pakolva lesz ajándékokkal, és ezt egy hallgató nyeri meg. Csak itt a Rádió 1-en. Emek közben Lóé, David Puentezzel és a legújabb közös igazi mai slágerrel. Ez a Golden Summer.

0: kettő.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és szerintem nagyon menő, hogy egyre menőbb a könyv a fiatalok között, az Z-generációban igazából státuszszimbólummá vált olyannyira, hogy van olyan nagy divatház, aki olyan táskákat tervez, ami olyan, mintha egy könyvet tartanánk igazából a kezünkben, mert menő könyvet kell mászkálni, és menő könyveket olvasni, és ez egyébként tényleg menő. És ugyanezt gondolja Dua Lipa, akinek saját könyvklubja is van, szeptemberre is van már ajánlása, ezt is meg lehet nézni a social oldalain. Én pedig hozom az igazi mai slágerét, a Levitatinget itt a rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Tart a küzdelem a királydínje ellen. Új érsek a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye élén. Nehéz helyzetben a méhészek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tart a küzdelem a királydínje ellen Kecskeméten. A Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai a bejelentések alapján folyamatosan végzik a mentesítést. A munkák előnyt élveznek a kerékpárutak mentén és a játszótereken. Felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy az ingatlanok és a társasházak előtti zöld terület gyommentesítése a tulajdonos feladata. A kötelességüknek a legtöbben eleget tesznek. A királydínje írtására több civil kezdeményezés is indult már Kecskeméten. A város üzemeltető köszönetet mondott ezért, és arra bíztatja a lakosságot, hogy minél többen csatlakozzanak a mentesítéshez. Azt kérik, hogy a tövestől kihúzott gyomot zsákokba helyezzék, mert a kiszedett növények a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A zsákok elszállításában segítséget nyújtanak. 14. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a kalocsai Kecskeméti Főegyház megye kormányzásáról, egyúttal utódául Palánki Ferencet, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökét nevezte ki, tudatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Bábel Balázs érsek, aki 1999 óta irányította a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megyét, tavaly októberben érte el az egyházi nyugdíjkorhatárt. Utódját, Palánki Ferencet 2011-ben szentelték püspökké, majd 2015-ben nevezték ki megyés püspökké a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyébe. Veszélybe sodorta a hazai méh állományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
3: Természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget. Tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
2: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll-e fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kézkörmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömmelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely 11 perc járunk már 5 óra után, szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 5-e van, a Lőrincek és a Viktorok, a névnaposok, sok boldogságot nekik, a legnagyobb kedvencek között pedig két ó és egy kis extra lendület, a Turn the Lights Off, amit már is indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Shawn Mendest hozom, akit a világ egyik legkomolyabb divat cége választott modellnek. Jó kis fotók készültek, de jöhetne már egy új dal is Shawn Mendestől, csak halkan jegyzem meg. A nagy kedvenc viszont itt van, Shawn Mendest, és a There's Nothing Holding Me Back.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Esőre sokfelé kell ma számítani, de azért 26 fok lesz, holnap pedig úgy lesz 26 fok, hogy még különösebben eső sem, szóval hát azért egy egész kellemes hétvége áll előttünk. Időjárás tekintetében mindenképp, mellé pedig a legnagyobb kedvenceket válogatom, Train Drive By, a hírek után ezt indítom.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halálra van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Élményfutást rendeznek Kecskeméten, szolgálatban a mobilizált kormányablakok, rekord résztvevő a Vízer félmaratonon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Különleges programra invitálják a kecskemétieket. Szeptember 22-én rendezik az Ökocogó nyitott intézmények élményfutását. Az érdeklődők sajátos módon fedezhetik fel a várost. Séta, kocogás vagy futás közben olyan kecskeméti intézmények kapui nyílnak meg, ahol élmények, kulisszatitkok és játékos kihívások várják a résztvevőket. Nincs időmérés, családokat, baráti társaságokat egyaránt várnak. A rajt és a cél is a Kecskeméti Városháza lesz. Az esemény az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap egyik kiemelt programja. Az Ökocogó ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, részletek Kecskemét hivatalos közösségi oldalán. Szolgálatba álltak a mobilizált kormányablakok Bács-Kiskunban. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember 8-a és 17-e között a Kiskunhalasi járás, valamint a Tiszakécskei járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz. Az ügyfelek itt igénybe vehetik a kormányablakok szolgáltatásait, megkönnyítve ezzel ügyeik intézését. A Vármegyében működő 19 kormányablak mellett két mobilizált iroda áll a lakosság rendelkezésére. Személyi igazolvány és útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel és diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, vagy DAP regisztráció is intézhető a kormányablak buszokon. A pontos menetrend a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A holnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
2: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szépen lassan ráhangolódunk erre a szombatra, ez hozom az igazi mai slágereket, és várom az üzeneteket 0620 311 111, Kamrád indít, ez a Feel Alive a rádió egyen.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép laza tempó után egy igazi mai sláger rádió egy DJ-től, Regán Lilitől, aki ezen a héten megint egy külföldi fellépést jelentett, bár egymás után jönnek neki az ilyen felkérések. Nagyon menő, az igazi mai slágere pedig a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Bács-Kiskunban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, vándorkiállítás érkezik Kecskemétre, egészségnapot szerveznek Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Vármegyénkben is pusztítottak a szabadtéri tüzek idén nyáron. Volt olyan eset, ahol pár négyzetméteres területet, de volt olyan is, ahol több 10 hektáros területet perzseltek fel a lángok. A tüzek idén áldozatot is követeltek Bács-Kiskunban, mondta rádióknak Kovács Andrea tűzoltó százados, a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője.
2: Bács-Kiskun vármegye területén a nyári hónapokban több mint 250 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra szabadtéri tűzeseknél. Az idei év eddigi legnagyobb területet érintő tüze augusztus 6-án keletkezett Kiskunfélegyháza külterületén. Több mint 100 hektáron tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint vasúti talpfák égtek. Itt a lángok tanyaépületet is érintettek. Összesen 23 egység dolgozott a lángok megfékezésén. Ugyanezen a napon Bugac alsó galamboson száraz fű és az erdő aljnövényzete égett. Körülbelül 25 hektárt érintettek a lángok, egy ember a tűzeset kapcsán életét vesztette.
1: 15. alkalommal indul útjára a Psyart 24 művészeti maraton országos vándorkiállítása, amelynek ezúttal Kecskemét ad otthont, számol be a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. A kiállításon látható alkotások azt mutatják meg, milyen sokféleképpen lehet érzéseket, gondolatokat és történeteket megfogalmazni, szavak nélkül. A kezdeményezés középpontjában a művészet és a lelki egészség kapcsolata áll. A tárlatnak a Tudomány és Művészetek Háza ad otthont. A kiállítás szeptember 9-e és 29-e között látogatható. Egészségnapot szerveznek Kiskunfélegyházán szeptember 12-én. Ingyenes szűrések, egészségmegőrző programok és hasznos tanácsok várják az érdeklődőket, számol be a félegyházi közlöny. A programnak a Móra Ferenc Művelődési Központ ad otthont, a lakosság ingyenesen vehet részt mások mellett általános állapotfelmérésen vagy anyajegy szűrésen. Emellett egész nap prevenciós programokkal készülnek a szervezők. Bárki gyakorolhatja vagy elsajátíthatja az újraélesztést, ki lehet próbálni a részek szemüveget, és életmódváltásra ösztönző tájékoztató anyagok is elérhetők lesznek. A napsütést időnként zavarhatják meg növekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem nincs már olyan, aki nem tud arról, hogy jön újra a rádió egy konténer. Hát ennél nagyobb bőrület tavaly nem volt, és na, hogy visszahozzuk óriási nyereményekkel egy kulcs, ami mindent nyit. Csak itt a rádió egyen.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is önnek Balázsik a Balázsik Weekenddel és a hét legjobb pillanataival. Nem lesz Balázs kívánság műsorából részlet, pedig hát azért a hétfőn abból is lehetne bevágni ezt-azt. Nagyon menő volt. Na, viszont mondom, már csak egy óra is jönnek ők, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz a következő órában Zara Larsson, de készülök Martin Garrix-el, Taylor Swift-tel és Loival is. Az igazi mai sláger a Get Lucky, ami nyitja a következő zenei óránkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó,

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mindfelett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hírd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Tart a küzdelem a királydínje ellen, új érsek a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye élén. Nehéz helyzetben a méhészek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tart a küzdelem a királydínje ellen Kecskeméten. A Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai a bejelentések alapján folyamatosan végzik a mentesítést. A munkák előnyt élveznek a kerékpárutak mentén és a játszótereken. Felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy az ingatlanok és a társasházak előtti zöld terület gyommentesítése a tulajdonos feladata. A kötelességüknek a legtöbben eleget tesznek. A királydínje írtására több civil kezdeményezés is indult már Kecskeméten. A város üzemeltető köszönetet mondott ezért, és arra bíztatja a lakosságot, hogy minél többen csatlakozzanak a mentesítéshez. Azt kérik, hogy a tövestől kihúzott gyomot zsákokba helyezzék, mert a kiszedett növények a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A zsákok elszállításában segítséget nyújtanak. 14. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a kalocsai Kecskeméti főegyház megye kormányzásáról, egyúttal utódául Palánki Ferencet, a Debrecen Nyíregyházi egyházmegye megyés püspökét nevezte ki, tudatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Bábel Balázs érsek, aki 1999 óta irányította a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megyét, tavaly októberben érte el az egyházi nyugdíjkorhatárt. Utódját, Palánki Ferencet 2011-ben szentelték püspökké, majd 2015-ben nevezték ki megyés püspökké a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyébe. Veszélybe sodorta a hazai méh állományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: Természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsalás pusztulás várható az országban.
1: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Már 7 óra után járunk az első őszi hétvégén, és hogy ezen a hétvégén is az igazi mai slágerek nálunk szólnak. Most Purple Disco Machine-t választottam Ásdisszal és a Beat of Your Heart-tal, aki pedig üzenne 0620 313.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy friss rádió sikert választottam Loitól, a német énekestől, aki befűzte David Puentest, aki pedig egy német DJ producer, aki mindig azt mondja, hogy az erős dallam a legfontosabb, ha azt megtalálja egy dalban, tud belőle slágert csinálni, hát közösen megcsinálták. Loi, David Puentest és a Golden Summer itt a Rádió 1-en, itt csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Élményfutást rendeznek Kecskeméten, szolgálatban a mobilizált kormányablakok, rekord résztvevő a Vízer félmaratonon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Különleges programra invitálják a kecskemétieket. Szeptember 22-én rendezik az Ökocogó nyitott intézmények élményfutását. Az érdeklődők sajátos módon fedezhetik fel a várost. Séta, kocogás vagy futás közben olyan kecskeméti intézmények kapui nyílnak meg, ahol élmények, kulisszatitkok és játékos kihívások várják a résztvevőket. Nincs időmérés, családokat, baráti társaságokat egyaránt várnak. A rajt és a cél is a Kecskeméti Városháza lesz. Az esemény az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap egyik kiemelt programja. Az Ökocogó ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, részletek Kecskemét hivatalos közösségi oldalán. Szolgálatba álltak a mobilizált kormányablakok Bács-Kiskunban. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember 8-a és 17-e között a Kiskunhalasi járás, valamint a Tiszakécskei járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz. Az ügyfelek itt igénybe vehetik a kormányablakok szolgáltatásait, megkönnyítve ezzel ügyeik intézését. A Vármegyében működő 19 kormányablak mellett két mobilizált iroda áll a lakosság rendelkezésére. Személyi igazolvány és útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel és diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, vagy DAP regisztráció is intézhető a kormányablak buszokon. A pontos menetrend a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A holnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
2: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Taylor Swift a világ egyik leggazdagabb énekesnője, szerintem még ő is felhúzna a szemöldökét, ha meghallaná, hogy mi minden lesz a Rádió 1 konténerben, amit valaki kinyithat majd. Már persze, ha nyer hozzá kulcsot, akkor meg lesz az esélye. És aki megnézni a konténert, az legelőször hétfőn délelőtt 10 órakor már megteheti, mert bemutatjuk a Corvin Plaza főbejáratánál. Innen további info a Rádió 1.hu-n.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 10 órától pedig startol a Rádió 1 Top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, szóval mindenki a lehető legjobb helyen van. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong.
6: Miért hallgatják egyre

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
3: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Akciós napok szombatig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kupon bemutatásával. A kupont megtalálja a hírlevelünkben. Ha még kell valami a suliba, a papírírószer osztályunkon 3000 forinttól 15%-os akció várja. Használja ki a kedvezményeket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: A Rádió 1 gong nem hagy

0: Rádió egy gongon. A rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Bácskiskunban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, vándorkiállítás érkezik Kecskemétre, egészségnapot szerveznek Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Vármegyénkben is pusztítottak a szabadtéri tüzek idén-nyáron. Volt olyan eset, ahol pár négyzetméteres területet, de volt olyan is, ahol több 10 hektáros területet perzseltek fel a lángok. A tüzek idén áldozatot is követeltek Bácskiskunban, mondta rádióknak Kovács Andrea tűzoltó százados, a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője.
3: Bácskiskun vármegye területén a nyári hónapokban több mint 250 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra szabadtéri tűzeseknél. Az idei év eddigi legnagyobb területet érintő tüze augusztus 6-án keletkezett Kiskunfélegyháza külterületén. Több mint 100 hektáron tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint vasúti talpfák égtek. Itt a lángok tanyaépületet is érintettek. Összesen 23 egység dolgozott a lángok megfékezésén. Ugyanezen a napon Bugac alsó galamboson száraz fű és az erdő aljnövényzete égett. Körülbelül 25 hektárt érintettek a lángok, egy ember a tűzeset kapcsán életét vesztette.
2: 15. alkalommal indul útjára a Psyart 24 művészeti maraton országos vándorkiállítása, amelynek ezúttal Kecskemét ad otthont, számol be a Bácskiskun vármegyei oktatókórház. A kiállításon látható alkotások azt mutatják meg, milyen sokféleképpen lehet érzéseket, gondolatokat és történeteket megfogalmazni, szavak nélkül. A kezdeményezés középpontjában a művészet és a lelki egészség kapcsolata áll. A tárlatnak a Tudomány és Művészetek háza ad otthont. A kiállítás szeptember 9-e és 29-e között látogatható. Egészségnapot szerveznek Kiskunfélegyházán szeptember 12-én. Ingyenes szűrések, egészségmegőrző programok és hasznos tanácsok várják az érdeklődőket, számol be a Félegyházi közlöny. A programnak a Móra Ferenc Művelődési Központ ad otthont, a lakosság ingyenesen vehet részt mások mellett általános állapotfelmérésen vagy anyajegy szűrésen. Emellett egész nap prevenciós programokkal készülnek a szervezők. Bárki gyakorolhatja vagy elsajátíthatja az újraélesztést, ki lehet próbálni a részek szemüveget, és életmódváltásra ösztönző tájékoztató anyagok is elérhetők lesznek. A napsütést időnként zavarhatják megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió egy összes frekvenciáján

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Káros Útak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. Azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
1: Ugye?
3: Így van, így indult.
1: El akart repülni Krétára.
3: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
1: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ül, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
3: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
1: hogy
3: menni.
1: Nem akarsz elmenni.
2: Hogyne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
1: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
3: Nem megy, oké.
1: Most a gép még nem kezdett el fölszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzotta magát az utaslistáról.
1: Igen. Majd... Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvártam, míg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet. Figyelj, oda jött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
3: Figyelj az ember.
1: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
1: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
3: És nem küldtek el a picsába, már elnézést. Na most... Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, hogy szevasz,
3: hát fia, amíg
2: hagyják, ugye... hogy itt csiki-csukiz.
3: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
1: még lehet, hogy tudnak varjálni.
3: Egyébként van rá lehetőség.
1: Igen.
3: Érted?
1: Visszament a kapuhoz. A hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőt, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
3: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
1: eddig happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során... azt az érzést kezdtem érezni,
2: hogy ez mégsem.
1: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
2: A csajhoz ment, szerintetek?
1: Valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
3: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
2: Nem, csak ott rájött, hogy mire oda... Tehát hogy nem volt benne a biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán akarja.
1: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kettős?
3: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
1: Hogy? Semmit nincsen.
2: Visszafelé nem is veti jegyet ezek szerint.
1: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Heraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni. Van ilyen történet?
3: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
2: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
1: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ez egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ezt, valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most már kezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív, hogy ez a vizer, hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Előfordult, hogy Héraklion, le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszautat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
3: De ezt nem tudod időben sem megcsinálni.
1: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélye sem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésen, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
3: Ha, és adjanak egy repülőjegyet.
1: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légiutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő egy helyzettel még életében nem találkozott. Előreültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
2: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
1: 70 euróra büntetett meg a vizet.
2: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
3: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
2: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta a rá,
1: nem tudod megfejteni,
2: Kettyós.
1: Ilyen bizonytalan, mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban
2: szenvedett.
1: Hívjuk így. Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
3: Amit mi se kellett fizetnem.
1: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, semmi. Ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
3: LSD-trip. És hogy nem volt például visszajegye? Tehát ő csak kifelé?
2: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt, igen, a Héraklion csajjal.
1: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
2: Sőt, te nem lehet, így a vize... a kalapját is.
3: Beülhetem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
1: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
2: Na de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor engem is engedjenek vissza.
1: Jöjjétek, küldjük és ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
3: Nem nyaralgatunk, Zsül.
1: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, ezt fogod a kézipodyászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
2: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
1: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ez a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
3: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi
2: nem
3: egy
2: volt,
3: ké...
2: nem
3: ki
2: volt.
3: Te kézipodgyászal utazol ki úgy, hogy de nincs mi... visszarepülőjegyed.
1: De hát fully booknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
3: igen,
1: az,
3: oda nem ülhetsz a pilóta üléve.
1: Az csúvignál áldogát, az a sósmogyorót hoztad.
2: Leül a WC-re.
1: Persze. A légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetéhez szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van. Megint lement a nyár. Sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság. Én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hidegélelem nélkül, de megszervezi Józsika bizonytalan utas haza, úgyhát ugye sebeszállókártyája. A hülye azt sem tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a segér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
3: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
1: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
2: Ha valid a történet, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember. De az az igazság, hogy...
1: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
2: Kitörölte,
1: igen. Kicsekkolt.
2: Kerestem, mondom, nem találtam meg.
3: Hát valószínűleg de... kiutazott Krétára.
1: Valószínűleg hierakliomba bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
2: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
1: Nem volt, nem,
2: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
1: Nem, hát akkor tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy Cessnát. Annyira berágott ez a történet. Elkötött egy Cessnát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valid a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát hát lefotózott.
2: Az lehet, de az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája.
1: Visszafelé, igen. De a légitársaság miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitársaságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vízer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
2: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
1: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le.
2: Kitadunk
1: de fel. Már felszállni se akar.
3: Ne, akkor már küld olyan, a leghosszabbra küldjük.
1: Jó, azt jó, Peking.
3: Dubaj. De az nincs izé.
1: Sydney. Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
2: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
1: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
3: 2 órán belül négy döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
1: Igen, nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
2: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
1: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a vizernek le a kalappany.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan

0: most nyerje meg élete kulcsát! A helyszíne! Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Tart a küzdelem a királydínje ellen. Új érsek a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye élén. Nehéz helyzetben a méhészek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tart a küzdelem a királydínje ellen Kecskeméten. A Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai a bejelentések alapján folyamatosan végzik a mentesítést. A munkák előnyt élveznek a kerékpárutak mentén és a játszótereken. Felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy az ingatlanok és a társasházak előtti zöld terület gyommentesítése a tulajdonos feladata. A kötelességüknek a legtöbben eleget tesznek. A királydínje írtására több civil kezdeményezés is indult már Kecskeméten. A város üzemeltető köszönetet mondott ezért, és arra bíztatja a lakosságot, hogy minél többen csatlakozzanak a mentesítéshez. Azt kérik, hogy a tövestől kihúzott gyomot zsákokba helyezzék, mert a kiszedett növények a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A zsákok elszállításában segítséget nyújtanak. 14. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a kalocsai kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául Palánki Ferencet, a Debrecen nyíregyházi egyházmegye megyés püspökét nevezte ki, tudatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Bábel Balázs érsek, aki 1999 óta irányította a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyét, tavaly októberben ért el az egyházi nyugdíjkorhatárt. Utódját, Palánki Ferencet 2011-ben szentelték püspökké, majd 2015-ben nevezték ki megyés püspökké a Debrecen nyíregyházi egyházmegyébe. Veszélybe sodorta a hazai méh állományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: Természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget. Tavasszal nagy méhpocsalás pusztulás várható az országban.
1: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tegnap volt egy történetünk, és ennek próbálunk utána járni. Ugye, mi nagyon szeretjük ezt a sztorit, tegnap hosszasan beszéltünk róla. Egy magyar utas kigyilkolta a Wizzair logisztikai mátrixát, és ingyen visszahozták Krétáról, úgyhogy ő nem akart

0: aki tényleg tegnap nem hallotta, volt egy utas, ment egy gép ugye Krétára. Heraklion, a Krétára indult. És ő ugye elbizonytalanodott a kifutó pályán, miközben sétált a géphez, hogy nem akar repülni. Ő nem akar elmenni.
1: Leült a lépcsőre.
0: Leült a lépcsőre, üldögélt a lépcsőn, a személyzet visszakísérte, tették, vették magukat, oké, akkor leszették a csomagját, ez az ide. Majd ott még ugye a váróba kitalálta, hogy akkor ő lehet, hogy mégiscsak menne.
2: Mégiscsak jó hely ez a Kréta, gyerünk!
0: Ő mégiscsak megint tetvett a személyzet, megint beszéltek a pilótával, újra becsekkolták, újra átment ezen az egészen, fölültették a gépre. Ugye? De ez már volt egy ilyen, egy másfél vagy egy órás hercehurca. Ezt egyébként maga az utas osztotta meg ugye a fapados károsultak a Facebook oldalán, így van. Visszakísérték a hölgy, egy vizeres levette az utaslistáról, elköszöntek, ő kitalálta, hogy menne, visszarakták az utaslistára, és elindultak Heraklion felé. Az út során neki meg eszébe jutott, hogy értelmét vesztette az utazás célja.
2: Mégse
0: akar menni Krétára, és azt mondta, hogy ő nem akar Krétán maradni, ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni. Nincs ilyen.
2: Ez a sztori nincs. Itt ugye ez logisztikailag megoldhatatlan, ugye?
0: Igen.
2: Nem lehet olyat, hogy leszállsz, akkor intézel jegyet, visszaszállsz, mert addigra elmegy a repülő. Mit csinált ekkor?
0: Ezt ő kitalálta, hogy ő ott maradna a gépen.
2: Nem szállok én
0: le. Ő nem száll le a gépről. Oda ment a vezető légiutas kísérő, és előadta neki a történetet, nem volt jegye visszafele, azt se értem, hogy nem volt, de valószínűleg hosszabb időre maradt volna, mint kiderült egy nőnél. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája, semmilyen nem volt a Heraklion Budapest járatra, normálisan elmondta, megpróbálnak rajta segíteni, és végül is a kapitány megengedte, hogy ugye hát ő tulajdonképpen leszállt ugyan Heraklionba, ő viszont nem szállt ki a repülőgépből. Hát ezt így olvasod, és azt mondod, ez nincs. Ez nincs ez a sztori. Megvárta, amíg az összes utas leszáll, kiürült a gép, személyzet elkezdett pakolni, neki pedig mondogatta a személyzet, hogy legyen nyugodt, mindent meg fognak oldani. És ült az első sorba egy kis táskával az ölébe. Van ilyen. Hát ez a sztori nincsen, de tényleg.
1: Hát főleg úgy, hogy pontosan tudod, hogy a fapadosoknál mindenért pénzt kérnek. Nagyon-nagyon szabályozottak.
0: Szigorúak.
1: Nagyon szigorúak. Tehát nincs olyan, hogy elírsz egy betűt a nevedben, amikor becsekkolsz, és fizetned kell azért, hogy átírd a nevedet. Tehát, hogy mindenért.
0: Igen, de
1: nincs, hogy fogod magad, és visszafordulsz a géppel, és ott maradsz.
0: Meg ugye nem csak a fapados, hanem szerintem a reptéri szabályozás is kemény. Hogy a reptéren minden utasnak ki kell szállni a gépből. Tankolják, balesetvédelmi előírások. Tehát, hogy tényleg nagyon sok minden van. De azt mondta a vizer személyzete, hogy maradjon. Ott ült a repülőgépen, majd egyszer csak megjelent a földi személyzetből egy kiszolgáló ember a beszálló kártyájával, és hozta a Heraklion Budapesti jegyet neki kinyomtatva.
2: És azt mondta, hogy uram, jó utazás, megvagyunk.
0: És megvagyunk. És visszajött a csávó. Hát nincs ilyen. Hát minden idők legbonyolultabb utasa. Teljesen szürreálisnak tűnik, és ugye több újság fenntartásokkal kezelte a történetet. Tehát megírta hát, a 444, ja. ez lehet, hogy nem valid ez a sztori.
2: Sokan már PR cikkre gyanakodtak, hogy a Vizer maga generálta ezt a sztorit.
0: Igen.
1: De már tegnap elmondtuk, ugye, hogy a Vizer, bár akkor még nem volt megszólaló, de hogy a Vizer az azt mondta, hogy ez egy valid történet, tehát ez tényleg megtörtént. És ugye hozzátartozik a történet, az, hogy mi megkerestük a Vizert, éppen szabadságon van a szóvivő, de helyette megjelent a kommunikációs igazgató.
0: A kommunikációs igazgató, igen. Az András, aki elmondja, hogy mi történik, mert hogy ugye arra gondoltunk mi is, hogy gerilla marketing, ugye? Tehát, hogy én beírok valamit egy Facebook csoportba, a Vizer ezt megcsinálja, vagy nem, de tök jó reklám ez a légitársaságnak. És elmondták, hogy nem, higgyük el, hogy ez valóban megtörtént, és mindjárt elmondják, hogy tényleg megtörtént velük ez az utazás, ez az ember, és kiderült, hogy valamilyen nőügy van a dologban.
1: Igen.
0: Elvileg ő valami nőhöz ment volna.
2: Úgy ment nőhöz, hogy ez valószínűleg ugyanaz az átverés, amit már ezerszer hallottunk.
0: Igen.
2: Valaki ugye belógatta a hintát, a hintába beszálló fiatalember elküldött egy rakat pénzt.
0: Ez milyen sztori.
2: És amikor már ott álltál a reptéren, és próbáltad elérni a csajt, hogy kicsi, megyek Krétára, ugye ott lesz. Soha többet.
0: A csaj felszívódott, és nem volt pénzed, nem akarták Krétán maradni, és nem volt csaj se sehol.
1: És a repülőgépen jöttél rá, hogy meg.
0: És a repülőgépen rájöttél, igen, hogy ez magányos leszel Krétán, mert senkit nincs ott, igen. Na, itt van Radó András, a Vizer kommunikációs igazgatója. Hello András, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: De mit szóltál először, amikor meghallottad ezt a történetet?
3: Hát leraktam a telefonomat egy picit, miután olvastam, és hát most már majdnem egy évtizeddel légi közlekedésben vagyok, de ez ilyen emléke, én se találkoztam. Meglepődtem.
0: A világ legbizonytalanabb utasa, mondhatni tulajdonképpen, nem? Tehát a ti matrixotokat azért eléggé áthúzta, mert hogy azért ez nem jellemző, ami történt.

0: Hát nem jellemző, igen, elég bizonytalannak tűnt az utas, de megoldottuk a végén, és hazahoztuk, ahogy ezt szerette volna. És talán ilyen esetben ez a legjobb, hogyha valaki ennyire bizonytalan, és ennyire nem szeretne repülni, vagy nem szeretne ott maradni valahol, akkor talán mindenkinek ez a legjobb.
1: Na de várjál, itt nem arról volt szó egyszerűen, nem szeretne ott maradni. Tehát a sorozat úgy nézett ki, hogy megyek, nem megyek, megyek, maradok, nem maradok, visszajövök. Igen, tehát itt hatot ugrottatok, hát azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori.
0: Hát nem egy egyszerű sztori, nekünk is időbe telt, mire kigoboztuk a dolgokat és a történéseket. De úgy volt, ahogy az úr azt leírta a posztjában, és hát a személyzet szerintem fantasztikus munkát végzett, hogy ilyen gyorsan elintézte, hogy legyen hazafele jegye. Ugye mi körülbelül 35-40 percet töltünk a földön, ez alatt a személyzet átvizsgálja a repülőgépet, hogy nem hagytatok-e ott valamit, nem maradt-e ott valamilyen dolog, aminek nem kéne ott lennie, megtankolják a gépet, a pilóták körbejárják a gépet, megnézik, nem ütöttünk el madarat mondjuk leszállás közben, és közben az utasok kiszállnak, az új utasok pedig beszállnak. És ennyi idő alatt sikerült ezt a budapesti központtal egyeztetve, és a helyi krétai földi kiszolgáló csapattal megoldani. És ahogy mondtátok, az előbb megkapta az úr a jegyet.
2: De mi látszott ezen a fiatal emberen, hogy ennyire megesett rajta mindenkinek a szíve? Tehát azért ez a fajta rugalmasság nem jellemző úgy általában a fapadosokra. Azt mondják, szállj le, aztán old meg.
0: Én azt merem mondani, hogy a vízre talán jellemző ez a fajta rugalmasság elég sok területen. Az úr a kollégáim beszámolója alapján nagyon kedvesen, nagyon udvariasan elmagyarázta, hogy ő úgy döntött, hogy szeretne visszajönni. Ilyenek egyébként nagyon ritkán, kicsit más esetben, de előfordulnak. Például, amikor valakinek olyan egészségügyi baja lesz útközben, ami miatt nem tud, vagy nem szeretne ott maradni, akkor erre is a megoldás, hogy valahogy visszahozzuk. Ha nem Európán belüli járatról van szó, tehát az egyik vége az Európai Unión kívüli, és nincs valami olyan papírja, nincs meg az összes megfelelő papírja, hogy beengedjék az országba, akkor vissza kitoloncolják, vagy nem engedik be az országba, ilyenkor is vissza kell hozzuk. Tehát azért ez nem teljesen precedens nélkül valakit ugyanazzal a járattal hazahozunk, de mondjuk ilyen csiki-csuki, ami itt történt, ilyen még valóban nem volt.
2: És akkor kifizettetik vele a vételárat? Tehát neki ezért a visszafelé útért kellett utólag fizetnie?
0: Nem tudok minden részletről nyilatkozni, mert vannak egyrészt biztonsági okokból és bizalmassági okokból, nem tudok mindenre válaszolni, de mi ezt az úrral el fogjuk intézni.
3: Egyszerűen, hogy volt hely a gépen, tehát az is nagy mászdi, ugye? Meg hogy a földi kiszolgáló személyzetbe belemen, mert ugye vannak szabályok, hogy le kell szállni a gépről, megtankolják a gépet, nem lehet utas tankolás közben a gépen. Tehát azért itt van egy csomó olyan követelmény, amire nem is ti vagytok hatással, hanem maga a reptér, meg a reptér szabályzata.
0: Így van, szerencséje volt az úrnak, hogy volt hely a gépen valóban, hát nem lett volna hely, hogy nyilván nem hozzuk haza, hiszen akkor azok az utasok, akik azzal a járattal jöntek volna haza, előnyt élveztek volna. Nem minden reptéren van tiltva, hogy tankolás közben az utasok a fedélzeten maradjanak, illetve a biztonsági ellenőrzés alatt az egyik kollégám ezzel az úrral maradt, míg a többiek ellenőrizték a repülőgépet. Tehát ilyen azért ezekre a szabályokra figyeltek a srácok, hogy biztos, hogy szabályszerűen és a szabályokat követve történjen minden.
1: Okot mondott az ember, hogy miért volt a hezitálás már kifelé, és miért jött végül is vissza?
0: Én nem mondanék többet annál, mint amit leírt a posztjában, de ahogy az előbb is mondtam, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, nagyon értelmesen elmondta az ő szituációját.
3: Aha. Az lehet, amiről beszéltünk, igen, hogy eltűnt a nő, és eltűnt a pénz. És már csak ön maradt, és már nem olyan jó krétán lenne.
0: És a pilóták meg tudtak a központ, bocsánat, a pilóták tudtak a központtal, van egy olyan rendszer a repülőgépen, amivel tudnak a központtal tulajdonképpen csetelni, és akkor ott megkapták azokat az utasításokat, amik lehetővé tették, hogy megoldják.
3: Ja, már hogy a Wizz Air központ és a pilóták között van kapcsolat.
0: Így van, természetesen folyamatos kapcsolat van, és van egy ilyen csetszerű, és akkor ki tudják nyomtatni, mint egy blokkot, és ott megjön az üzenet.
2: Aha. Az, amikor eljön az üzenet. Ezt nem hiszed el, mi történt.
3: Itt ül egy csávó, nem akar leszállni. Előbb nem akart felszállni. Mit csináljunk vele? Igen. Jó, hát mindenképpen azért ez pozitív színben tüntet föl benneteket. Ez jól jött, szerintem. Meg tök jó a sztori, meg tök kedves. Tehát, hogy így azt mutatja, hogy a légitársaságoknak is néha van lelke. Ez egészen megnyugtató. Azért ránk utasokra nézve, hogy ez ráadásul így kiírta. Tehát, hogy ezt nem is ti írtátok ki, hanem ezt ő így magától kiírta.
0: Abszolút, és a Feri mondtad az előbb, hogy azt gondolták sokan, hogy ez egy gerilla marketing akció volt. Én nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy mennyit fizettetek ezért a történetért, hogy ez így megjelenjen, semennyit. Tehát ez tőlünk teljesen független, ez tényleg így történt, ahogy az úr leírta.
2: Hát, gerilla lenne, én is ezt mondanám.
3: Igen, most a Ryanair ingyen fog utaztatni oldás csoportokat. Valamit csinálni kell, az EasyJet, nem tudom, nyugdíjasokat köröztet majd Budapest felett két napon keresztül.
2: A Ryanair hazahozza a vizer.
3: Igen. András, nagyon köszi, örülünk, hogy beszéltünk. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen. Ciao. Köszönjük szépen. Radó Andrásnak köszönjük szépen. Azért gyerekek, ha tényleg nő miatt ment, az milyen durva. Tehát kifizetsz egy csomó pénzt, eltűnik a lóvé, ugye? Eltűnik a nő is, és rájössz, hogy nem akarsz már ott maradni. Se pénz, se nő. Azért az kemény.
2: Arról csinálhatnánk egyszer egy témát, vagy akár most, hogy az életed nagy felültetései.
1: Kedves barátom, pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetel.
3: De ráfutott a csetre.
1: Meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úri ember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszit törölte magát mindenhonnan, ahol
3: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
1: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefonszámot sincs hozzá.
3: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijedt, hogy egyszerűen ghostingol. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi, szeretlek, ölelés, mire hazaértem, dűltem munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
1: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy. Puszi, szia.
3: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva a jegygyűrű, paja írta. Akkor... Tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
1: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
3: Ne csinálj!
1: 13 év, érted?
3: De a gyerek életéből
1: és
3: is mindenki...
1: A mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki...
3: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
2: Tehát rohadt mérges vagy, és meghalt.
3: Igen, szerencsétlen, hogy fekszik egy árakon.
1: Lehet.
3: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld! De ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Ranisztam egy lányzóval, 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, hogy utcára lakunk egymástól. Jó, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na, itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
1: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlő érezte magát egész este, és azért tűnt el.
3: Igen.
1: Igen.
3: Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérgette.
2: Na, ennél jobb sztorit találj, kis pofán.
3: Igen, de első csaj volt, mert pasi nem hitte el, tehát a csajt vitték be, érted, 2 napra, vagy 72 órára, azért az úgy erősebben a formában.
2: Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
3: Igen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Rádió egy.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
6: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
7: A Rádió 1 gong nem

0: rádió egy gongon. A rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010. Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Élményfutást rendeznek Kecskeméten, szolgálatban a mobilizált kormányablakok, rekord résztvevő a Vízer félmaratonon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Különleges programra invitálják a kecskemétieket. Szeptember 22-én rendezik az Ökocogó nyitott intézmények élményfutását. Az érdeklődők sajátos módon fedezhetik fel a várost. Séta, kocogás vagy futás közben olyan kecskeméti intézmények kapuin nyílnak meg, ahol élmények, kulisszatitkok és játékos kihívások várják a résztvevőket. Nincs időmérés, családokat, baráti társaságokat egyaránt várnak. A rajt és a cél is a Kecskeméti Városháza lesz. Az esemény az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap egyik kiemelt programja. Az Ökocogó ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, részletek Kecskemét hivatalos közösségi oldalán. Szolgálatba álltak a mobilizált kormányablakok Bács-Kiskunban. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember 8-a és 17-e között a Kiskunhalasi járás, valamint a Tiszakécskei járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz. Az ügyfelek itt igénybe vehetik a kormányablakok szolgáltatásait, megkönnyítve ezzel ügyeik intézését. A Vármegyében működő 19 kormányablak mellett két mobilizált iroda áll a lakosság rendelkezésére. Személyi igazolvány és útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel és diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, vagy DAP regisztráció is intézhető a kormányablak buszokon. A pontos menetrend a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A holnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
3: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
2: A napsütést időnként zavarhatják megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben

0: Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mit szólunk ez a 24 éves sráchoz, aki elköltött egy Cessnát? Hát beszéljük már meg, hát ez a hétvége hogy híre zseni volt, ivott egy kicsit.
2: Na most várjál, az ugye nagy kérdés, hogy ez még a péntek esti, hogy hívják, péntek estének az utóhatása, vagy ő szombat reggel rúgott, szombaton kötötte el a gépet?
1: Szombaton hajnalban kötötte el a gépet, de ugye...
2: Ez előző esti, vagy aznapi?
1: Szerintem ez a szombat hajnal, az a péntek estébe indult el. Ugye mit csinálsz, ha részeg vagy? Ugye, ha részeg vagy, akkor elmész egy buliba, lefekszel, alszol, fölkelsz egy vonaton, fölébredsz valahol, ahol nem, amit nem tudsz. Ugye beülsz egy taxiba, kikötsz egy másik buliba. Tehát ilyen standard dolgokat csinálsz, na most ez a 24 éves srác, ez nem így gondolkodott.
2: Jó, mondjuk én...
1: Nem így gondolkodott.
2: Én őszintén bevallom nektek, én kerékpárt annak idején loptam részegen.
1: Igen, ide jutsz, elrobsz.
2: Ugye, tehát
1: kerékpárt.
2: Eddig ez a maximum, és másnap visszavittük, csak a kocsmából nem nagyon tudtál hazavinni. Van egy nehézségi fok a kerékpár és a kisrepülő ellopása között, igen, én azt gondolom.
1: Lehet, hogy ez egy evolúció volt, és azt mondta, hogy már lopott kerékpárt, már csinált, már bemászott már vasúti kocsikba, már nem tudom, más kertekbe mászott. Most ő szeretne valami nagyon durvát, ugye? Uh-huh. De az is lehet tényleg, hogy megnézte a Netflixen a GTA 6-nak ugye a 20 perces kis előzményfilmét, amit egyébként én is megnéztem, tök érdekes világ lesz, és azt mondta, hogy oké, akkor idáig, és benne maradt egy kicsit a szimulációban.
3: Igen,
1: benne maradt abban
3: a
1: világban. Igen.
3: És azt érezte, hogy ez most neki menni fog egy reptérre, ahol Cessnával felszállhatsz, oda éjszaka azt nem őrzik, oda úgy be lehet surranni?
1: Hát ez egy, na várj, menjünk végig a fokozatokon. Okay. Ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Több vármegyét érintő összefogás eredményeként kapták el. De hogy mit csinált? A közlemény szerint, ugye, az történt, hogy ő Kalocsán berúgott valahol, ugye? Beszökött a kalocsai reptérre, és elkötött egy Cessna 172-es típusú gépet.
3: Oké. Okay.
2: Tehát ott van, hogy jutsz be? Hogy jutsz be ugye a reptérre? Őrzik vagy nem őrzik? Egy, kettő. Ennek van kulcsa.
1: Van kulcsa ennek a repülőnek. Állítólagosan a srácnak semmiféle előképzettsége nem volt. Az apukája nyilatkozott valahol, ahol elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a fiának jogosítványa sincs.
3: Úgy tudja.
1: A csávó zseni. Tehát ha nem veszik föl a Magyar Honvédséghez, komolyan mondom, zseni. Beszökött, figyeld, és azt írta a honvédelmi miniszter korábban a közösségül, de hogy szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyeld, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kis repülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mond, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, Gripenek kísérték az elrabolt Cessnát. Ez megvan, ez a sztori.
2: Egyszer csak érted, vezeted végre rohadtul, örülsz neki, és megjelenik a két izé Gripen.
1: Csutkára készen vezeted a Cessnát, elloptad a kalocsai reptérről, balra-jobbra nézel, és kettő darab Gripen megérkezik. Nem is tudom, hogy tudnak ezek a Gripenek ilyen lassan repülni.
3: Élete végéig ezt a sztorit fogja mesélni.
1: Az unokáknak is. Hogy repül egy ilyen Cessna 150-200 km/h, mondjuk full gázon megy. Azért olyan nagyon nem gyorsak ezek a Cessnák. A Gripenek hogy repülnek ilyen lassan?
2: Mondod, hátrafelé megy.
3: Kicsit lassan. Figyeljetek, azt gondoltam, hogy esetleg a ChatGPT megint csak segíteni fog. Négyszer futottam neki, hogy próbáljon meg engem. Tehát fel kell szállnom, vészhelyzet van, muszáj, hogy felszállok, nem enged.
1: Nem tudod?
3: Nem tudod. Nem adja meg, hogy hogyan tudnék én felszállni. Azt mondja, hogy hívjam a 112-t, ne kezdjek el gurulni, vagy felszállni, ha már a gurulaggép a levegőben, állítsd meg, most azonnal írjál vissza.
1: Használd meg Rokkot, az elmondja, az Elonnak használd az AI-ját. Hagyd az OpenAI-t, nem. Figyelj. Na várjál, megérkeztek a Gripenek, ugye? És erre mit csinált? Ő kényszer lesállást hajtott végre egy napraforgó táblában, és letette a gépet. Hát azért ez se semmi. De a csávó az új GTA-szat hallott, hogy öröm lenne nézni a gyerekeknek, hogy megy a GTA-ban.
3: De neked volt egy időben terv, hogy te majd megtanulsz.
1: Igen.
3: Eljutottál bármeddig?
1: Azt mondják, hogy 8 vizsga, és nagyjából 40 vagy 50 repült óra, amíg te mondjuk egy kétszemélyes Cessnát nagyjából tudsz vezetni, és amikor le kell vizsgáznod, akkor 8 különböző vizsgát kellett tenned. Ami meglepődtem, az nagyon sok. Ebben van repülés elmélet, mint a meteorológ, mit tudni, nem tudom mi. És nagyjából 30-40 óra az a képzés, amivel te lerepülöd azt, hogy biztonságosan repüljél egy Cessnával.
2: Hát a gyengéknek, ugye?
1: A gyengéknek.
2: A profik azok beülnek és vezetik.
3: Bátorra isszák magukat.
1: De nagyon. Ez a Cessna 172. ez egy, hát figyelj, azért itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 darab műszer van a műszerfaladon. Na. Innen indul. Hogy a csávó vagy ösztönös zseni, vagy tényleg nagyon jó a GTA-ban, nem tudom.
3: Hogy indítod el egyáltalán?
1: Ha van benne kulcs.
3: Van, kell, hogy benne legyen kulcs.
1: Valamilyen indítóban kell.
3: És hagyják?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy benne van-e a kulcs.
2: Hát nyilván mit tenni, a tulaj, a pilóta valami beszaladt, vissza, nem tudom. De hát kellett, hogy kulcs legyen benne, mert az aztán végképp elképzelhetetlen, hogy a csávót majd a piros meg a kék
1: ja, az biztos, össze hogy nem.
2: Érintésével indította.
1: Az biztos, hogy nem. Mitől józanodsz ki gyorsabban? Anyád lekever egy maflást, vagy megjelenik melletted kettő Grippen? Ez is egy jó kérdés. Azért ülsz csutka részegenben, teljesen kész, hogy vezeted a Cessnát, balra nézel, és ott van két Grippen, és azért erre azt mondta, hogy wow, oké.
2: Okay.
1: Megvagyok.
3: A vadászpilóták ilyenkor integetnek, hogy szállj
1: hát
3: le.
1: Gondolom van valamilyen jelzés.
2: De hát ezt meg a csávó nem ismerte, mert ahhoz kell... Gondolom én, hogy kell a pilóta vizsga, érted? Hogy,
1: hogy ismerd a jeleket.
3: Jelzéseket. De vannak a nemzetközi
1: jelek. Vannak a nemzetközi
3: jelek. Mit csinálsz, te normális?
2: Állj le! Mi van, ha szimulátorozott a gyerek? Az segít.
1: Szerintem simán.
2: Tehát ha sokat szimulátorozol, gondolom, hogy van ez Cessnára is, nem csak nagygépekre, akkor az alapján föl tudsz szállni.
1: A szimulátor alapján az valószínűleg akkor igen. Tehát az lehet benne, hogy, hogy igen. Mert az alkoholtól azért ennyire nem okosodsz meg.
2: Hát nem.
1: Ugye?
2: Hát
1: tehát,
2: nem.
1: Hogy... igen, tehát ettől azért megbátorodsz, de bármennyire lennék részeg, azért beülnék egy ilyen Cessnába, valószínűleg nem tudnám elindítani. Vagy nem lennék olyan bátor. Van meg azért ott vannak bizonyos mozdulatsorok, amiket végre kell hajtani.
3: Van-e ilyenkor ott bárki az irányítótoronyban, aki egy kicsit feláll egy bögre kávéval a kezében, egy kinyit az ablakon, és azt mondja, hogy
1: hajnali 4 óra nincs repülő.
3: De Józsi, ki ez?
1: Igen. Nyilván az lehetett, mint az amerikai filmek legtöbbében van, írja egy hallgató, hogy lehalította a napelemzőt, és a tenyerébe ejtett a kulcs. Ugye? Tehát ezt 150 amerikai filmben láttuk, hogy lehajtja a napelemzőt, és a tenyerébe esik. Jó, én bírom ezt a palit. Én kicsit szeretem. Nem tudom, miért volt a célja Pakssal. Az egy kicsit gyanús, hogy Paks felé repült.
2: Szerintem tök véletlenül repült arra. Azt szerinted tudta hogy merre repült. Csatak részegen elkötsz egy repülőt, szerinted van terved? Hogy hova mész, meg merre indulsz. Hát szerintem ment a csávó pont Paks, ugye, és ott lépett be a paksi légtér az védett, ezért jöttek a Grippenek. És
1: igen.
2: Az meg majd letette a gépet, és utána még egy autót is el akart lopni.
1: Igen.
2: nem menekült.
1: Igen, menekült, de azt mondja, nem akart ellopni, egy arra közlekedő autós megállt, mert hogy stoppolt a csávó. Tehát letette a Cessnát a búzamezőn, kiállt és neki állt stoppolni. Hát zseni a pacák. A férfi bejut a kocsiba, és el akart hajtani. Amit a jármű utasa akadályozott. Meg na. Akkor de, akkor ez lehetett.
2: El akart lopni a kocsit is.
3: Figyelj, te elloptál egyszer egy biciklit nagyon részegen. Mi volt a legbátrabb dolog, amit valaha csináltatok?
1: Részegen? Aha. Hát szerintem nagyjából ez.
2: Tehát, hogy ilyen... hát ennél tovább nem mentél. Jó, persze, nem tudom, most bedobsz egy követ egy ablak, vagy egy ablak, vagy egy követ egy ablak. Na érted, mit akarok mondani.
3: Tehát,
2: hogy, igen, hogy mi van még benne? Ellopsz egy biciklit,
3: eldobtál egy telefont.
2: Elviszed igen. A sörös korsót, eldobsz egy telefont. Ilyen, tehát ennél nagyobbakat nem.
1: Nagyjából ezeket csinál, igen. Hát, ha megtaláljuk ezt a srácot, hogy gyerekek, írjon valaki. Lehet, hogy ismerik. Lehet, hogy helyi látványosság. Lehet, hogy híres lett azóta. Ha tudjátok, hogy ki ő, hol laki, mit csinál, nem is feltétlen ma, de nagyon szívesen beszélnénk vele.
3: Meg nem az volt, hogy az apja valahol nyilatkozott?
1: Az apja nyilatkozott. Igen,
3: apuka.
1: Ott mond, apukát is nagyon szívesen megtaláljuk, igen. Apuka mondta, hogy a srácnak jogsia sincs. Érted?
3: És az a durva,
1: hát azért az nagyon erős.
3: Hogy én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
1: És képzeld, amikor leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Na fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre. Elkötöttél egy Cessnát. Üldöztek a Grippenek. Készen leszállás hajtottál végre. Leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit. És ülsz, és azt mondod, hogy igen. Ezt csináltam.
3: Óriási.
2: Én egyedül?
1: Igen, nyilván történhetne baj, meg nyilván felelőtlenség, meg nyilván most nekünk is nagyon kéne morgolódni, hogy eljj, aki ilyet csinál, eljj. De hogy van benne valami rock and roll. Hál' Isten, nem sérült meg senki, nem lett baj. Igen, az eset után fél, a csávó akkora port kavart, hogy az eset után a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve ellenőrzést rendelt el a kalocsai reptéren, és a vizsgálatot a közeljövőben az összes reptére kiterjesztik. Tehát az ember elérte azt, hogy az összes reptérbe a bejutást, a kiutást, hogy az ellenőrzést az kiterjesztik, mert hogy igen, igen. A repülőgépek őrzésével, rögzítésével, a repülőterek biztonsága kapcsolatban felmerült néhány
2: kérdés.
1: Érted, hogy a csávó az hogy ment ide be? Hát imádom ezt az esetet ugyanakkor. őrizetlenül hagyott vagy nem biztosított repülőgép milyen gyorsan lehet közlekedésbiztonsági és honvédelmi kockázat. Mi lett volna, ha berepül Paks felé? Lelövik?
2: Hát valószínűleg.
1: Lelövik, igen?
3: És egyébként most az, hogy ez a két Gripen felszállt és kísérte, tehát ennek a költségét majd ráterheli?
1: Hát ez egy jó kérdés. Megjön tehát egy sárga csekk, Gripen felszállás, igen, leszállás, üzem, vagy a 36 ezer forint, 4000 év. Kapja a csávó majd a sárga csekkeket, érted? Mert ha berepül Paks fölé, mondjuk öntudatlanul, de tudod, tehát azt nem tudom, hogy hogy tudod a levegőbe tartani, hogy tudsz egyensúlyozni, hogy tudsz megkezdeni egy leszálló műveletet, hogy tudod a sebességet lassítani, tehát rengeteg kérdés, ha te tényleg makkom, matton vagy.
2: Abszurd. Igen, amikor a leszállás nem is sikerült ugye ötösre.
1: Nem volt hely, de letette, le is zuhaltott volna, de letette a csávó, hogy lelövik, valószínűleg lelövik.
2: Ja, tehát, hogyha Paks felé olyan berepül... Közel, olyan közel kerülsz, akkor ott egy ideig megy a magyarázkodás, hogy gyere le, gyere, és onnantól kezdve kész.
1: És valószínűleg lelövik, mi?
3: Valószínűleg fel se tudták venni a kapcsolatot vele.
1: Igen. Figyeld. Karocsi reptéren Cessna 172-eshez ment, kitépte a földből a repülőgéből rögzítő köteleket, most jönnek az esetek, már egyre több innen tudunk. Ezt követően beszállt a gépbe, és a szervízútról szabálytalanul a levegőbe emelkedett. Ment el a felszálló pályáig. A repülés rövidre sikerült, Gerjen határában egy napraforgó mező kényszerleszállás hajtott végre, miután megjelentek nála a Gripenek. Ez hát ki... azért ez zseni, ez a sztori.
3: Nyilván nem egy átlagos szombat, nyilván nem egy átlagos nagy benyomás, de annak azért biztos, hogy voltak előtte már ilyen jelei, hogy ez a srác azért komolyan nyomja.
1: Ja. Lehet, hogy a fater azt mondta, jó, megint csak ennyi. A múltkor elbemett
3: Kecskemétre. Amikor a tankot.
1: Igen, ő lopta el a mi alkatrészeket a Kecskemétről, érted? A múltkor hazajött egy MiG-29-es hajtóművel Kecskemétről lopta. Ahhoz képest.
3: Lezárták az eljárást.
1: Az mennyire durva. A kényszerleszállás végrehajtó kis repülőgépet a Gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak. Figyeld, a helyszín felett köröztek a Gripenek. A mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséhez.
2: Itt az egy gyerekek, ennek van költsége, az biztos.
1: Ez egy százacskába úgy benne lehetett mindennel együtt. Mentőhelikopterek, Gripenekkel, földi mentőegysége, micsoda port kavart a csávó. És akkor mi van? 3 nap elzárás, kiózanodás, szabálysértés?
3: Valamit, biztos.
1: Eljárás biztos van. Hát valamilyen eljárás az biztos van. Igen. Igen.
3: Nehogy aztán fény kapjál.
1: Onnan tudta a levegőbe, hogy merre? Nem tudtam, szerintem így, csak hogy valamerre repült. Tehát nincs összefüggése Paksa.
2: Nem volt benne, hogy megtámadjuk Paksot, meg ilyenek.
1: Szerintem az menő, ha életedben egyszer hazakísér két Gripen, szerintem egyébként az menő. Nem? Tehát azért ezt ritkát, ezt nem tudja mindenki mesélni. Hogy jöttél az a Gripenek kísértek?
3: Hát figyelj, vannak
1: itt ilyenek. Jól szálltál a Sanyiéknél a búzamezőn.
3: Mi pucérmaraton csináltunk részegen. Lefutották a maraton, gondolom.
1: Oké, még azt is adom. Tehát, hogy nekem még az is benne van. Az is benne van.
3: Én részegen birkát loptam, csak másnap reggel vettem észre, hogy egy komondor kutyát hoztam el, meg is lepődtem.
1: Azt mondja, hogy rablás is lehet akár 2-től 8 évig terjedő. Azt nem hiszem.
2: Hát mi elkötött egy gépet, ráadásul le is nullázta. Hát...
1: Aha. Azt mondja, hogy Paksnak saját légvédelme van a Gripeneken kívül. Tehát, hogy van saját légvédelem.
2: Milyen légvédelmi ágyuk?
1: Ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, igen.
3: Kupola.
1: A repülésben a le és a felszállás a legnehezebb. Nekem aktív pilótaként az a furcsa, van egy aktív pilótánk, hogy a felszállásnál a full gázon kívül a lábaidat is kell használni. A szivatót is, a flapseket is, 10 fokos felszállási szögben, amit felszállás után vissza kell állítani, stb. Aha. Látod? Tehát, hogy na, itt van. Tehát, hogy itt azért egy csomó művelet van azért, amit neked csinálnod kell.
3: Ráadásul tök sötétben csinálta mindezt.
1: Igen.
3: Tehát, sötétben felszállni, meg sötétben letenni a gépet,
1: igen.
3: Azért az elég jedi.
1: Itt van egy hallgatónk. Tamás, hello Tamás, ciao.
4: Sziasztok.
1: Te írtad nekünk ezt az üzenetet? Vagy te is vezetsz Cessnát? Nem te írtad. Jó, te Cessnát vezetsz?
4: Igen, én pilóta vagyok.
1: Pilóta.
4: Között Cessnán.
1: Na, csak nagyon kevés időnk van, csak lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
4: Szerintem teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen, több kuponos oldal is hirdeti ezt, ahol az alapokat megmutatják a pilóták a leendő pilóta jelöltnek, aki azért jön el, mert érdekli az egész repülés.
1: Tehát nulla képzettséggel, vagy nulláról nem tudna felszállni.
4: nem gondolom, hogy föl tudsz szállni.
2: És ha nagyon részeg vagy, akkor sem?
1: nagyon-nagyon részeg vagy.
4: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt ne felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
1: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
4: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
2: Az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcs, itt valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen...
4: Nem, ez egy diesel Cessna, ezek egy start gombbal indulnak.
1: Tényleg?
4: Ha nem zárták be a gépet a reptéren, valószínűleg valamire elfelejthették, akkor sajnos ezt el lehet így.
3: Irány, Budaörs, próbáljuk.
1: Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás, vagy a kalocsáról indult, nem tudom,
4: hogy perceket repült. Tehát én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a lajstromot, és nem jelentkezik. Aztán hát most már tudjuk, hogy miért nem. Én is próbáltam őt hívni, hogy hát ha engem a levegőből jobban hal, de ugye nem.
1: De pont a levegőben volt, tehát te láttad, ahogy ő repül?
4: Nem láttam, én csak hallottam, a tájékoztató kereste ezt a lajstromot. Transponder jelet ad rólunk, hát látják, hogy merre megyünk, milyen magasan, mi a lajstromunk, stb. És nyilván látták azt, hogy Paks irányába vette az utat. Amikor bárki repül az erőmű közelébe, vagy az erőmű irányába, minden esetben a tájékoztató szolgálat ránk kérdez, hogy erősítsük meg, hogy kerülni fogjuk a Paksi légteret. Őt is erre akarták megkérdezni, hogy erősítse meg, hogy kerülni fogja, de hát ugye nem volt két oldalú rádió kapcsolat. Valószínűleg a rádiója be se volt kapcsolva, mert én sem értem el a levegőből. Sokszor van egyébként, hogy a tájékoztató hív valakit, és a lögét nem válaszol, mert takarásban van, árnyékban van bármi. És akkor a levegőből meghívjuk egymást, hogy keresi a tájékoztató, figyeljen, de ugye nekem se reagált semmit.
1: Mi a protokoll, ha mondjuk ő berepül Paks fölé? Mert itt látjuk a repülési magasságokat is, Zsüli azt is megkérdezte, fölment 2000 lábra, aztán lejött majdnem nullára, onnan fölment 1500 lábra, utána... Ja, ez a sebesség, tehát a sebességet nézzük, ilyen, meg a magasság, ott van a láb is szerintem. Tehát egy iszonyatos magasságváltás, meg iszonyatos sebességváltásokkal repült, látszik, hogy nyilván nem egy rutinos pilóta. Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
4: Hát szerencsére gyakorlatból ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádió kapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a grippeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a Paksi atomerőmű, oda még a mentő helikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
1: De ezt itt a srácok rá is emelték a grippeneket.
4: Hát igen.
1: Ez akár lehet tűzparancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
4: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába, azért ez oda beesik az erőmű közepébe, nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát
2: ilyen
4: a másnap az
2: ütletik.
1: Aha. A grippenek hogy érnek oda ilyen gyorsan? Tehát, hogy ő nagyon kevés időt töltött a levegőbe. Azért az megdöbbentő, hogy pillanatokon belül, fél percen belül, egy percen belül, vagy két percen belül ott voltak a grippenek. Ez nagyon
4: durva. Hát ugye a grippenek közel 1000 km per órával képesek menni, ugye felszállnak a Kecskemétről mondjuk, onnan néhány perc, gyakorlatilag egy másfél perc repülés, és ott vannak.
2: És ott vagy.
4: Tehát azért ez is így van kitalálva, hogy az ország bármely területén ott legyenek percek alatt gyakorlatilag.
1: De milyen lassan de kellett nekik, hogy repüljenek, hogy kísérjenek egy Cessnát? Tehát egy Gripen tényleg akár 1000-rel is megy egy Cessna, nem tudom, 150-200, a srác ment mondjuk 120-szal, tehát csoda, hogy a Gripenek tudtak
4: annyira megfékezni, és ugye megpróbálják ilyenkor fölvenni velük vizuálisan a kapcsolatot a pilótával, hogy mi a szándéka. De hát ezt nyilván ők tudnák elmondani, hogy ilyenkor náluk milyen riasztási lánc, hogy mi a protokoll, hogy mikor van az, hogy akkor be kell avatkozzanak. Mondom, szerencsére nekem ilyen esetem még nem volt.
1: Ő valószínűleg meglátta a grippeneket, és akkor megijedt, és ekkor kezdett el kényszerleszállást hajtani a búzamezőn. Mert hogy letette a Cessnát egyébként, ami talán az oldalára borult, de valahogy leszállt.
4: Inkább zuhanásnak mondjuk, de De igen, ezért földetérnek. Nem sok maradt.
1: Tényleg, tényleg full GTA az egész. Ez egészen, egészen elképesztő. Tamás, nagyon köszi. Ez kemény ez a történet. Meg köszi, hogy csörögtél, mert találtunk valakit, aki ért hozzá. Meg hát a levegőben voltál, amikor ő is repült. Ez egészen megdöbbentő. Párhuzam. Köszi.
4: Hát igen, akkor nem tudtuk még, hogy mi történik, hogy ez csak később a hírekből derült ki, hogy már ez volt.
1: Milyen sztorinak vagytok részesei. Igen. Tamás, köszi, vigyázz magadra, jó repülés nektek, köszönjük szépen.
0: Köszönjük. És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Bács-Kiskunban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, vándorkiállítás érkezik Kecskemétre, egészségnapot szerveznek Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Vármegyénkben is pusztítottak a szabadtéri tüzek idén nyáron. Volt olyan eset, ahol pár négyzetméteres területet, de volt olyan is, ahol több 10 hektáros területet perzseltek fel a lángok. A tüzek idén áldozatot is követeltek Bács-Kiskunban, mondta rádiunknak Kovács Andrea tűzoltó százados, a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője.
2: Bács-Kiskun vármegye területén a nyári hónapokban több mint 250 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra szabadtéri tűzeseknél. Az idei év eddigi legnagyobb területet érintő tüze augusztus 6-án keletkezett Kiskunfélegyháza külterületén. Több mint 100 hektáron tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint vasúti talpfák égtek. Itt a lángok tanyaépületet is érintettek. Összesen 23 egység dolgozott a lángok megfékezésén. Ugyanezen a napon Bugac alsó galamboson száraz fű és az erdő aljnövényzete égett. Körülbelül 25 hektárt érintettek a lángok, egy ember a tűzeset kapcsán életét vesztette.
1: 15. alkalommal indul útjára a Psyart 24 művészeti maraton országos vándorkiállítása, amelynek ezúttal Kecskemét ad otthont, számol be a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. A kiállításon látható alkotások azt mutatják meg, milyen sokféleképpen lehet érzéseket, gondolatokat és történeteket megfogalmazni, szavak nélkül. A kezdeményezés középpontjában a művészet és a lelki egészség kapcsolata áll. A tárlatnak a Tudomány és Művészetek Háza ad otthont. A kiállítás szeptember 9-e és 29-e között látogatható. Egészségnapot szerveznek Kiskunfélegyházán szeptember 12-én. Ingyenes szűrések, egészségmegőrző programok és hasznos tanácsok várják az érdeklődőket, számol be a Félegyházi közlöny. A programnak a Móra Ferenc Művelődési Központ ad otthont, a lakosság ingyenesen vehet részt mások mellett általános állapotfelmérésen vagy anyajegy szűrésen. Emellett egész nap prevenciós programokkal készülnek a szervezők. Bárki gyakorolhatja vagy elsajátíthatja az újraélesztést, ki lehet próbálni a részek szemüveget, és életmódváltásra ösztönző tájékoztató anyagok is elérhetők lesznek. A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett, és ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok, itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák, a padló mezitláb, 6500 hozzászólás, és fejtegetett egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
1: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
0: Igen, ugye? Hogy miért pont tehát, az anyag, mitől indul ez el?
1: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, okay, azt értem, de hogy nálam például...
0: Na mi az ilyen? Az anyag? Textúra, kilépés, belépés, mi az?
1: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
0: Hidegrázós? Hidegráz?
1: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék?
0: Azt tudod, ne csináld semmi, nem is értem, hogy mit
1: mondasz. Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és
0: ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
1: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
0: De ez ne durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
1: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
0: Ez
1: egy tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
2: szinte érzem, hogy csikorog a fogam az ószer.
0: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
2: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
1: az
2: nem jár a moziba.
1: Mizofónia?
2: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
0: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
2: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
1: Lesz.
2: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
0: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
2: Nem eszünk együtt.
0: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
2: Hát félre vonul.
0: Egy fülessel a fülem.
2: Félre vonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
0: De durva, hogy ezt mesélted.
2: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
0: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
2: Megbírok törülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
0: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedörzsöl, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
2: Csikorgó hangja.
0: Nagyon rossz. Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy légy színe, ne nyújj hozzá, és van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit

0: elkezd így ropogtatni. Tudod, így kihúzzák.
1: Igen, igen, igen, ezek nem, a légbuborékok kiszabadulnak. Nem. Tényleg? Én mindig csinálom a Noának, nagyon jaj, szereti az összes ujját, lábát, lábujját kiropogtatom.
0: Szokta
1: nagyon
0: a lányom csinálni, így ropogtatja.
2: Akkor az... csak ennyit csinálok neked.
3: Ne.
1: Tényleg?
0: Nem bírok. Teljesen. Nagyon.
1: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami ugye? Gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki pattogató kukoricát eszik? Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
3: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang, az a triggerel téged.
1: Én mondok még egyet, amit utálok. Nagyon ritkán történik meg, de amikor túrógombócot csinálsz, és nem vizezed belőtte a kezed, és elkezded a grízzel összegyúrni a túrót, és ilyen furán ráragad valami a kezedre. Én úgy csinálom, ha csinálok a gyerekeknek, hogy lemosom, megint sem egy kicsit, megint lemosom, megint sem. 14-szer mosok kezed, mert hogy nem bírom elviselni, de nem a koszt, hát az simán. Hanem amikor ez a zsemlemorzsa, és így rá ragad így a kezedre, és
0: hogy búzadara,
1: és így beszivacsosodik egy kicsit, és hogy összeér, így recseg, vagy ropog a kezed alatt.
3: De hús gyúrni például tudsz?
1: Azzal például semmi bajom. Tehát ha nyálkás, azzal nincs bajom. De amikor rászárad a kezedre, vagy a panír, nem sűrűn panírozok azért, ez ritkán fordul elő, de amikor a liszta tojás meg a zsemlemorzs így ráragad a kezed, meghalok. Kész vagyok. Kész vagyok.
3: Annyira nem. Nagy problémám nincs, hogy ugye fura. A fiam például, ha belenyúlsz a köldökébe, attól egy idő után elkezd öklentezni.
2: Hanem
3: a saját magának csinálja, akkor
1: kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni? És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy tök? Nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot sem tudok enni.
3: Tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
3: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Igen. Figyelj, meghalok tőle.
3: Fogcsikorgatás?
1: Az például nem zavar. És egyáltalán nem, sőt.
2: Kicsit kívánom.
3: Szeretem.
1: Vizes talppal kilépés törölközőre, vagy vizes törölközőre kilépés? Nincsen szenzoros működés?
3: Nem igazán.
1: Senkinek semmi?
3: Nem igazán izgat.
1: Nem. Tehát nincsen.
3: Nem. Hát nálunk mindig vizes.
1: Sose szárad meg igazából. Körömreszelés hangja, amitől ki van egy hallgató, reszeli valaki a körmét. Ugye az se? Igazából az se. Aha. Ruhaanyag tépés. És nem? Felfújt lufi felületének simogatása.
2: Az oké, okay, az gumi.
1: Megvan, a gumi. Az gumi. Ott a gumi. Hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit. Kész vagy tőle?
2: Igen, és mindig a fogamon érzem.
3: Neked valahogy a fogadban.
1: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott
2: a
1: érzel...
2: gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rágondolok, más szar.
1: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
3: Nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Körömcsipesz pattogtatása?
1: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy valaki vágja a körmét. Aha. Ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Vagy mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
4: A sejem hálóing. Sejem
2: mikor találkoztatok?
1: Kizsomagolt az izékből, érted? Műanyagból.
2: Tudod, te mibe kerül egy olyan gyula?
1: Hol találkoztál volna a sejem
4: hálóig? A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
2: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem zavar, a tányéron a villa, az sem.
2: Megcsúszik a kés,
1: megcsúszik a villa, nagyon szeretem. Figyelj. És akkor nézem az asztaltársaságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
3: Száraz strandhomok a lábujjak között.
1: Imádom.
0: Azt örülök, ebbe ezt adom, és a kezem is.
1: Vagy motorosan szenzoros?
0: Figyelj, most elkezdett izzadni, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
1: Tehát, hogy a homokot érzel a lábad között.
0: Nem bírom.
1: Csak papucs.
0: Hát elmegyek, de le kell mostnom azonnal, és a kezemet is le kell mostnom.
1: Érdekes az idegrendszer, hogy működik.
0: Kiszáradok.
1: Igen?
2: Több rétegű papír zsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni.
1: Jó, de jó!
2: Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lány ismeri,

0: és elkezdett széthúzni, és elvágja magát annyira.
1: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrendszeri kapcsolódás?
2: Nagyon érdekes.
1: Hogy mitől túlvezérelt?
0: Szétszedve a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett széthúzni.
1: Mert annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk hangja, hogy így szétjönnek a szálak.
0: Aha.
3: Filc hangja a papírom, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
1: Filc hangja a papíron, tudom, miért mondja, engem nem zabar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
3: Ez egy finom suhogás, nem?
1: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, az kicsit a gyerekkorod, igen.
3: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
1: Mert?
3: Mi a bögréből, csak pohárból.
1: Mert?
3: Azt mondta, hogy ő inkább szomjan hal.
1: Tényleg. Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegére egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer túlterelésen az idő, elég, csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villa meg késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grill sajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
0: Az igen.
1: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása.
3: Van egy nyikorgása, igen,
1: és azt tud a fogad alatt is egy kicsit igen. nyikorogni. Bekapod, és így megnyikor a grill sajt. Hát egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
3: Zokniban vízbe lépni?
1: Egyáltalán nem zavar.
3: Semmi.
1: Nem. Zoknikat megfogni, főleg a zennyes, de még a zokni szó kiejtés és rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszerűen együttérző vagy.
3: Nyers hús fogása.
1: Semmi bajom vele.
3: Húst.
1: Semmi bajom semmi. Vele. Abszolút nem. Abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemen a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen azt durva. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de még egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Ugye? Hogy ez így ezekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
0: Érdekes.
1: Tök érdekes.
0: Porcukor jó. Ugye?
3: Igen. Lencsébe, babba. Tehát sok sem, ilyen hüvelyesbe beletolni az ujjaimat.
1: Hüvelyesbe tolni az ujjaimat.
0: Az igen.
1: Ne viccelje. Hát ez... Nem, Feri. Hát azért gumikesztyű, de meg oda.
3: Hát aztán abban azért nem lehet.
1: Azért nem
3: lehet. A muszáj. A jégkrém fa pálcája, amikor a számhoz ér.
1: Ja, amikor elfogy rajta a jégkrém.
0: A fény is utálom.
1: Azt mondja, nekem semmi.
3: De? Semmi.
1: Semmi. Tehát azt, hogy a fa pálcika hozzáér a fogat.
4: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt a
1: semmi bajom vele. Nektek van?
0: Nekem nincs.
1: Nincs?
0: Azzal nincs. Azzal a fa pálcikával a jégkrémben van. Mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab eltűnik, az még sejmes, krémes, finom, hideg, és egyszer csak ott van a fa fogat között.
3: Én még szivogatom is, mert az a fapálca átveszi.
1: Igen. Igen. A vattát nagyon sokan érek, nem bírom összenyomni a hideg kirázt, őre tökre értem, illetve póló a szájban, tehát bekapod magát a pólót, és nyikorgatod. Amit akkor az ugyanaz, mint a csücsök, hogy a pólót bekapod a szájad, ma, és egy picit elkezded egy nyikor, és nyikorog a fogad alatt. Nagyon szeretem. Kiráz a hideg, kiráz a hideg, tényleg?
2: Engem is kiráz a hideg, borzalmas.
1: Bali paníroz gumikesztyűbe. Köszönöm, nem sűrűn panírozok azért, de igen, jó. Átmegyek a Ferihez, megkérem, hogy rakjon fel egy gumikesztyűt, igen.
3: Figyelj, a lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
1: Azt nem tudom milyen, nem csináltam ilyen.
3: Ja.
0: Hülye vagy,
1: fizikai munka, hülye vagy.
3: Az is egy ilyen csikorgós.
1: Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. És jött még egy nagy örömmel, nem beszéltünk a kortbársony anyagnak a nyikorgása gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kortbársony nadrágom volt.
0: Lehet, hogy ezért már utáltunk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
3: Jó, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
3: És lesz, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
7: Az 1 literes Osan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
6: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
9: Kecskemét, Napsugár utca 2.
8: Veszelsz ki autóbontó.
10: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
11: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsáda helyén.
12: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
11: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
12: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
11: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
12: továbbra is megtalálható nálunk.
11: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
13: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
0: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
0: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1 gong. Ma reggel idefelé jövet a pékség előtt láttam egy kisfiút, aki az egyik kezével még szinte félálomban fogta az apukája kezét, miközben a másik kezecskéjében egy apró csomagolt péksüteményt szorongatott. Az apuka ránézett, elmosolyodott, felkapta és annyit mondott. Na, kis harcosom, no suli, ez a nap a miénk. Ahogy elnéztem őket, rájöttem, az első sulis hét fáradtságát semmi sem gyógyítja jobban, mint egy igazi, laza szombat délelőtt. 7 perccel járunk 10 óra után. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken, és azokat is, akik a radio1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Kormos Zsolt vagyok. Szeptember 5-e, szombat van, névnaposaink ma a Lőrincek és a Viktorok. Mindkét név latin eredetű, és a győzelemről szól. A Lőrinc a babérkoszorús győztest, a Viktor pedig konkrétan a győzőt jelenti. A születésnaposaink között ma emlékezünk a Queen ikonikus, felejthetetlen hangjára, Freddie Mercury-ra, aki 1946-ban született, és ma lenne 80 éves. De van élő szülinaposunk is, ma 75 éves a zseniális Michael Keaton, a Batman és a Beetlejuice sztárja. Boldog születésnapot kívánunk nekik, és mindenkinek, aki ma ünnepli. Ma van a jótékonysági világnap is, Teréz anya emléke előtt tisztelegve. Ne feledjük, nem csak a pénz, hanem néha a legkisebb odafigyelés, vagy egy jókor jött mosoly jelenti a legnagyobb segítséget valakinek. Nem sokára jövünk a netpercekkel, a tiniknek szóló ChatGPT beállításairól, a folytatásban pedig már is indul Disturbed, igazi mai slágere, ez a The Sound of Silence.

0: negyed 11 után 2 perccel a Rádió 1 Gong net perceit halljátok. Az előttünk álló napokban, amikor a gyerekek a házi feladatok fölött ülnek, a mesterséges intelligencia már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem mindegy viszont, hogyan használják a fiatalok. A mesterséges intelligenciát a diákok már nem csak érdekességként használják, hanem tanuláshoz, fogalmazáshoz, ötleteléshez is. Ezért fontos, hogy a gyerekeknek és a tiniknek szánt AI eszközök ne ugyanúgy működjenek, mint a felnőtteknek készülő felületek. Az OpenAI új tiniknek szóló ChatGPT élménye erősebb védelmi beállításokat, tanulást segítő módokat és szülői kontrollokat ígér. A családban érdemes nem tiltással kezdeni, hanem szabályokkal. Mire használható az AI? Házi feladatnál magyarázatot kérünk, vagy kész megoldást másolunk. Mit nem írunk be soha? Személyes adatot, lakcímet, egészségügyi részletet, vagy más titkát? A szülői kontroll akkor ér valamit, ha beszélgetés is van mellette. A gyerek tudja, hogy kérdezhet, ha furcsa választ kap, vagy ha az AI túl magabiztosan mond valamit. Tanulásnál jó módszer, ha a rendszer lépésenként magyaráz, visszakérdez, és nem csak eredményt ad. Fontos azt is kimondani, az AI tévedhet. Dolgozatnál, egészségügyi kérdésnél vagy komoly döntésnél mindig kell felnőtt, tanár vagy megbízható forrás is. Érdemes közös próbát tartani. Kérdezzünk ugyanarról a témáról könyvből, tanártól és AI-tól. Majd hasonlítsuk össze a válaszokat. Így a gyerek nem varázslatként, hanem eszközként látja. A családi szabály legyen rövid, érthető, és időnként együtt vegyük elő újra, főleg iskola kezdéskor és új applikáció telepítésekor otthon is. Használjuk tehát okosan a digitális eszközöket a tanulásban. A hasznos tippek után nem sokára jön a 3 napos időjárás előrejelzés. Jönnek a sporthírek, és már is érkezik Katy Perry egy igazi mai slágerrel. Ez a Lifetimes.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyi.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: 10:30 lesz, egy perc múlva. Nézzük meg alaposan, mit tartogat számunkra az időjárás az ősz első hétvégéjén. A délelőtt folyamán sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A front előtt még 30 fokig melegszik a levegő. Holnap is többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad. Hajnalra 20 fokig frissül a levegő, míg délután a mérsékelten meleg, nyárias időben 30 fokot mérhetünk. És egy érdekesség, a szeles hidegfrontok idején a légkörben lévő ózonmolekulák koncentrációja a talaj közelében átmenetileg megnő. Ez az oka annak a jellegzetes, friss eső előtti illatnak, amit a szél hoz magával. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb sporthírek. Addig is Dua Lipával megyünk tovább. Itt a New Rules.

3:41 előtt 5 perccel a Rádió 1 Gong sporthírei következnek. A Vasas győzelemmel ugrott a tabella második helyére, a Liverpool beindította a gőzhengert Angliában, a spanyoloknál pedig óriási drámát hozott a Real Madrid meccse. Íme a részletek. A Vasas győzelmével indult a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. Az angyalföldiek hazai pályán elképesztő csatában 3-2-re nyertek a Nyíregyháza ellen. Ezzel a sikerrel pedig felléptek a tabella második fokára. Angliában megszerezte első győzelmét az új szezonban a Liverpool. A vörösök a Premier League harmadik fordulójának nyitányán Alexander Isak duplájával nyertek 2-0-ra az újonc Ipswich otthonában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt végig a pályán volt a győztes meccsen. Spanyolországban viszont elszenvedte első vereségét a 2026-27-es szezonban a Real Madrid. A királyi gárda a Betis vendégeként kapott ki 1-0-ra. Ráadásul Kylian Mbappé a 94. percben 11-est hibázott. A kosárlabdázóknál vereséggel kezdte meg a női világbajnokságot a magyar válogatott. Völgyi Péter együttese a papírformának megfelelően 99-53-ra alul maradt az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen. Hatalmas gratuláció jár tehát Szoboszlaiéknak az első angliai győzelemhez. A sporthírek után nem sokára megnézzük, mi a helyzet a környékbeli utakon. Addig is pörögjön egy igazi mai sláger, érkezik Rehab, Inna és Sesh és a Rock My Body.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 11 óra lesz, 11 perc múlva. A legfrissebb közlekedési körkép következik a Rádió 1 gongon. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mize között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat a főváros felé, a 84-es és a 73-as kilométer között. A 77-es kilométernél a Hetényi pihenő zárva van. Kecskemétnél a híd felújítás miatt szűkített sávok. Kunszállás és Kecskemét között belső sávlezárások követelnek figyelmet szalagkorlát csere miatt. Az M44-es főúton, Kunszentmártonnál az 59-es és a 62-es kilométer között a külső sávot zárják le csomópont építés miatt. És végül egy közlekedési érdekesség. A jelzőlámpák piros fénye nem véletlenül lett a tilalom színe. A fizikusok szerint a piros fénynek a leghosszabb a hullámhossza a látható tartományban. Így ez hatol át legkönnyebben a ködön és a poron, vagyis ezt látja legmesszebbről a sofőr. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra is. Blondissal robogunk tovább, következik a Lovers on the Dance Floor.

a Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Néhány perc múlva 11 óra. Rövidesen nyílik legfrissebb programkatalógusunk a helvéciai szüreti napokkal, a Cifrapalota tárogató zenéjével és a katonatelepi fellépőkkel. A következő órát Ed Sheeran indítja. Érkezik a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Hétfőtől pazar nyereményre számíthat mindenki, akinek jól jönne a segítség egy lakásfelújításban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, virágládák, polikarbonát, nyílászáró, zárbetét, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőnyi Zárcenter.
0: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
9: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
8: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
10: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
11: Tart a küzdelem a királydínje ellen. Új érsek a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye élén. Nehéz helyzetben a méhészek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tart a küzdelem a királydínje ellen Kecskeméten. A Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai a bejelentések alapján folyamatosan végzik a mentesítést. A munkák előnyt élveznek a kerékpárutak mentén és a játszótereken. Felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy az ingatlanok és a társasházak előtti zöld terület gyommentesítése a tulajdonos feladata. A kötelességüknek a legtöbben eleget tesznek. A királydínje írtására több civil kezdeményezés is indult már Kecskeméten. A város üzemeltető köszönetet mondott ezért, és arra bíztatja a lakosságot, hogy minél többen csatlakozzanak a mentesítéshez. Azt kérik, hogy a tövestől kihúzott gyomot zsákokba helyezzék, mert a kiszedett növények a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A zsákok elszállításában segítséget nyújtanak. 14. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsai Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául Palánki Ferencet, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökét nevezte ki, tudatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Bábel Balázs érsek, aki 1999 óta irányította a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyét, tavaly októberben ért el az egyházi nyugdíjkorhatárt. Utódját, Palánki Ferencet 2011-ben szentelték püspökké, majd 2015-ben nevezték ki megyés püspökké a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyébe. Veszélybe sodorta a hazai méh állományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
3: Természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget. Tavasszal nagy méhpocsalát pusztulás várható az országban.
11: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

0: Sziasztok! A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten a radio1gong.hu oldalon. A héten a piacon láttam egy idős bácsit, aki egy hatalmas láda szilvát pakolt a kocsi csomagtartójába. Amikor az árus megkérdezte tőle, hogy ki fog ennyi lekvárt megenni, a bácsi felnevetett. Tudja, kisasszony, a lekvárt nem megenni kell, hanem sütibe tenni, és odaadni az unokáknak, amikor télen átjönnek. Most van a szilva szezon csúcsa, úgyhogy ha valaki lekvárt akar főzni, ez az időszak maga a jackpot. 10 perccel járunk 11 óra után, Kormos Zsolt vagyok, és bár a front miatt szelesebb, 30 fokos időnk van, a jó hangulatból továbbra sem engedünk. Néhány perc múlva átfésüljük a környék legizgalmasabb szombati programjait. Addig viszont néhány igazi mai slágerrel igyekszünk felpörgetni benneteket. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, Alex Warrennel megyünk tovább. Indul az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 10 perccel fél 12 előtt. Nézzük, milyen szuper rendezvények várnak ránk a hétvégén és a jövő héten. Koncertek, felvonulások, főzőverseny, családi programok és látványos bemutatók várják az érdeklődőket ma is Helvécián, ahol már javában zajlanak a szüreti napok programjai. A Szóra Katénusz Játékmúzeum negyedik alkalommal rendezi meg a Szóra Kafesztet. Gyermekkoncertek, bábelőadások, keresőjátékok, Lego robotika, kézműves foglalkozások várják ma este 7 óráig a családokat. Szüreti napot tartanak Katonatelepen is egész nap. Este a zenéjé lesz a főszerep. 19 óra 30-kor lép színpadra a Hip Hop Boys. 20 órától Szecsei, 21 órától Gazsó zenél. És még egy mai program. Kiskörösön ezen a hétvégén rendezik meg a kiskörösi, szüreti és szlovák nemzetiségi napokat. Holnap este 7 órakor Szikora Róbert és az Ergo ad koncertet, majd tűzi játék zárja a kiskörösi programsorozatot. Fantasztikus tehát a felhozatal, érdemes kimozdulni, a programok után pedig nem sokára jön a frissített időjárás előrejelzés és az allergiásoknak szóló pollen jelentés. Loy és David Puentes igazi mai slágerével megyünk tovább, ez a Golden Summer.

12:30 van, a Rádió egy gongon egy újabb pillantást vetünk a háromnapos időjárási kilátásokra. Ma felhősödés és megerősödő szél kíséri a 30 fokos meleget elszórt záporokkal. Holnap napos idő várható 30 fokos csúccsal, hétfőn pedig derült idő jön 26 fokos kellemes meleggel. Fontos figyelmeztetés az allergiásoknak, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el. A hétvégén a pollen terhelés stagnálása várható, de a feltámadó szél által felkavart por és pollen a tünetek eseti rohamszerű fokozódását okozhatja. Érdekesség, hogy a feltámadó szélben a pollenek akár 1500 méteres magasságba is felemelkedhetnek, majd a hűvösebb esti órákban csapódnak le újra a talaj közelében. Ezért érezzük este erősebben az allergiát. Rövidesen újabb útinformációk érkeznek. A folytatásban pedig itt van Tóth Abigail és Accent igazi mai slágere. Érkezik Sugar Daddy.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:42 lesz 5 perc múlva. A Rádió egy gong legfrissebb útinformációit halljátok. Szeptemberben előre tervezett, zajjal járó éjszakai karbantartási munkákat végeznek a Cegléd-Szeged vasútvonal, Városföld és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán. Szeptember 7-én 21 órától az Izsákot Kiskunfélegyházával összekötő út vasúti átjárójában korlátozzák a közúti forgalmat. Kerülni a szomszédos átjárók felé lehet majd. Szeptember 9-én 21 órától másnap 5 óráig a Kunszállási bekötő út vasúti átjárójában kell forgalomkorlátozásra számítani, kerülni szintén a szomszédos átjárók felé lehet. A munkálatok idején az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgozó munkagépek zajt okozhatnak. A MÁV a közlekedők fokozott figyelmét és a lakosság megértését és türelmét kéri. Vezessetek tehát óvatosan, szemfelttel utazunk tovább. Következik a Heart Like

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos

Itt a rádió egy gong. Rövidesen megszólalnak a harangok, és ezzel lassan a végéhez érünk ennek az órának. Mielőtt azonban tovább gurulnánk, a következő óra elején a Daily Mix indításaképpen rögtön hozunk nektek egy olyan dalt, ami pont azt a hangulatot hozza, amikor az ember egy pillanatra megáll, vesz egy nagy levegőt, és hagyja, hogy a hétvége szépen körbeölelje. Nem sokára jön gasztropletyka rovatunk a szeptemberi egytálételek visszatéréséről. Jöhetnek üzenetek a témához a 0629-414-020-as számra. Rövid reklám, és a hírek után, ahogyan ígértem, egy különleges zenével indul a következő óra. Jön a The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Hétfőtől pazar nyereményre számíthat mindenki, akinek jól jönne a segítség egy lakásfelújításban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, virágládák, polikarbonát, nyílászáró, zárbetét, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Redőny és Zárt Center.
0: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Anya, arra gondoltam,
3: rendet raksz a szobádban.
2: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
3: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
4: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
1: Én is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom központ.
9: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helendoron Kecskemét.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
10: Élményfutást rendeznek Kecskeméten, szolgálatban a mobilizált kormányablakok, rekord résztvevő a Vízer félmaratonon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Különleges programra invitálják a kecskemétieket. Szeptember 22-én rendezik az Ökocogó nyitott intézmények élményfutását. Az érdeklődők sajátos módon fedezhetik fel a várost. Séta, kocogás vagy futás közben olyan kecskeméti intézmények kapui nyílnak meg, ahol élmények, kulisszatitkok és játékos kihívások várják a résztvevőket. Nincs időmérés, családokat, baráti társaságokat egyaránt várnak. A rajt és a cél is a Kecskeméti Városháza lesz. Az esemény az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap egyik kiemelt programja. Az Ökocogó ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, részletek Kecskemét hivatalos közösségi oldalán. Szolgálatba álltak a mobilizált kormányablakok Bács-Kiskunban. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember 8-a és 17-e között a Kiskunhalasi járás, valamint a Tiszakécskei járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz. Az ügyfelek itt igénybe vehetik a kormányablakok szolgáltatásait, megkönnyítve ezzel ügyeik intézését. A vármegyében működő 19 kormányablak mellett két mobilizált iroda áll a lakosság rendelkezésére. Személyi igazolvány és útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel és diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, vagy DAP regisztráció is intézhető a kormányablak buszokon. A pontos menetrend a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A holnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
11: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
10: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

Hello Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád, és hello mindenki az interneten. Itt a Rádió egy gong. A múlt héten vendégségben voltunk, és a házigazda egy óriási tál gőzölgő lecsót hozott ki a kerti asztalra, miközben a gyerekek már az evőeszközökkel kopogtak a padon. Összenéztünk, és azt mondtam neki, na ez az igazi szombati boldogság. Ő meg rám kacsintott, és ezt mondta, amikor az asztalnál csend van, az azt jelenti, hogy jó a kaja. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, dél van, indul a szombati Daily Mix. Délután kettőig pörgetjük az igazi mai slágereket megállás nélkül. A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. Néhány perc múlva hozzuk gasztropletyka rovatunkat a szeptemberi egytál ételek őrületéről. És a folytatásban már is megyünk tovább Martin Garrix-el. Dőljetek hátra és hangosítsátok fel a rádiót. Indul a Battle

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

10 perc múlva fél egy. Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Ilyenkor ebédidőben, amikor az első iskolai hét után a családok próbálják visszakapni a megszokott otthoni ritmust, a séfek és a táplálkozási szakértők szerint berobbant egy új őszi trend. Ezt hívják szeptemberi villámfőzésnek. Ennek a lényege, hogy a hosszú, bonyolult nyári grillezések után a családok visszatérnek a gyors, tápláló, egyedényes receptekhez, mint a klasszikus lecsó, a bográcsgulyás vagy a sütőben sült zöldséges tepsis húsok. A felmérések szerint az első iskolai héten az emberek 70%-a vágyik arra, hogy a szombati ebédet kb. 45 perc alatt összedobja, és a fennmaradó időt ne a konyhában, hanem a családdal együtt töltse. Az előző óra végén ezzel kapcsolatban kértem, hogy üzenjetek, Éva pedig Nagykőrösről a következőket írta. Nálunk ma pont bográcsos lecsó rotyog, mindjárt kész és már kint ül a család. Gábor Kecskemétről a következő üzenetet küldte. Tepsis krumpli kolbásszal, nulla macera, maximális íz. Köszönjük az üzeneteket, és továbbra is várjuk SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon. Rövidesen újra megnézzük a háromnapos időjárás előrejelzést, addig viszont Katóval megyünk tovább. Indul a Turn the Lights Up!

Fél egy múlt egy perccel, itt a Rádió egy gong, nézzük meg újra a háromnapos időjárás előrejelzést. Ma a felhőzet megnövekedése és élénk északnyugati szél mellett 30 fokos meleget mérhetünk elszórt záporokkal. Holnap többnyire napos idő ígérkezik, a frissítő 20 fokos hajnal után 30 fokos csúccsal. Hétfőn derült napos idő várható, 12 fokos hűvös reggellel és 26 fokos kellemes délutáni hőmérséklettel. Úgy tűnik tehát, reggelente nem sokára szükség lesz a pulóverekre. Egyébként tudtátok, hogy a 30 fokos melegben a fűszernövények, mint a kakukkfű vagy a bazsalikom, kétszer annyi illóolajat párologtatnak ki, mint hűvösebb napokon. Ezért tűnik ilyenkor sokkal intenzívebbnek az ebéd illata. A Daily Mix David Guetta és One Republic igazi mai slágerével folytatódik. Indul az I Don't Wanna

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1 gong. Daily Mix. Minden délben a Rádió 1-en.

A Rádió Egykongon a szokásos déli útravaló következik a volán mögött ülőknek. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mizse között sávelhúzás és pihenő lezárás. Kecskemétnél hídfelújítás, Kunszállásnál pedig mindkét oldalon belső sávlezárás lassítja a forgalmat. Az M44-es autóúton Kunszentmártonnál csak a belső sávon halad a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában az új körforgalom építésénél félpályás lezárások és torlódások követelnek figyelmet. Az autópályás tereléseknél mindig tartsátok a cipzár elvet a sávszűkületek előtt, így sokkal egyenletesebben halad a sor. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Pörgessük meg a Daily Mixet! Indul Robin Schulz igazi mai slágere, a Sun Goes

0: pontosan egy óra van. A Rádió egy Gong Daily Mixének első felvonása a végéhez ért. Rögtön kezdődik a második óra, előtte jön egy kis kereskedelmi kitérő, és megérkeznek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig hozzuk nektek az őszi friss kezdés szindrómát, és megnézzük, miért érezzük a szeptembert az igazi új évnek. Az óra elejére pedig már is bekészítettük kedvenc igazi mai slágereteket. Érkezik Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele, a Wonderful Life. She says don't let go, never give up, it's such a wonderful life. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy Gongon! Hétfőtől pazar nyereményre számíthat mindenki, akinek jól jönne a segítség egy lakásfelújításban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, virágládák, polikarbonát, nyílászáró, zárbetét, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszállás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárt Center.
2: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
3: Bácskiskunban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, vándorkiállítás érkezik Kecskemétre, egészségnapot szerveznek Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Vármegyénkben is pusztítottak a szabadtéri tüzek idén nyáron. Volt olyan eset, ahol pár négyzetméteres területet, de volt olyan is, ahol több 10 hektáros területet perzseltek fel a lángok. A tüzek idén áldozatot is követeltek Bácskiskunban, mondta rádiunknak Kovács Andrea tűzoltó százados, a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője.
4: Bácskiskun vármegye területén a nyári hónapokban több mint 250 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra szabadtéri tűzeseknél. Az idei év eddigi legnagyobb területet érintő tüze augusztus 6-án keletkezett Kiskunfélegyháza külterületén. Több mint 100 hektáron tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint vasúti talpfák égtek. Itt a lángok tanyaépületet is érintettek. Összesen 23 egység dolgozott a lángok megfékezésén. Ugyanezen a napon Bugac alsó galamboson száraz fű és az erdő aljnövényzete égett. Körülbelül 25 hektárt érintettek a lángok, egy ember a tűzeset kapcsán életét vesztett.
3: 15. alkalommal indul útjára a Psájárt 24 művészeti maraton országos vándorkiállítása, amelynek ezúttal Kecskemét ad otthont, számol be a Bácskiskun vármegyei oktatókórház. A kiállításon látható alkotások azt mutatják meg, milyen sokféleképpen lehet érzéseket, gondolatokat és történeteket megfogalmazni, szavak nélkül. A kezdeményezés középpontjában a művészet és a lelki egészség kapcsolata áll. A tárlatnak a Tudomány és Művészetek Háza ad otthont. A kiállítás szeptember 9-e és 29-e között látogatható. Egészségnapot szerveznek Kiskunfélegyházán szeptember 12-én. Ingyenes szűrések, egészségmegőrző programok és hasznos tanácsok várják az érdeklődőket, számol be a félegyházi közlöny. A programnak a Móra Ferenc Művelődési Központ ad otthont, a lakosság ingyenesen vehet részt mások mellett általános állapot felmérésen vagy anyajegy szűrésen. Emellett egész nap prevenciós programokkal készülnek a szervezők. Bárki gyakorolhatja vagy elsajátíthatja az újraélesztést, ki lehet próbálni a részek szemüveget, és életmódváltásra ösztönző tájékoztató anyagok is elérhetők lesznek. A napsütést időnként zavarhatják meg növekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
5: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

A Rádió egy gong déli mixében csak igazi mai sláger megy. Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten a rádióegygong.hu oldalon. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A múltkor láttam egy férfit a papírírószerboltban, aki vett magának egy teljesen új, keményfedeles jegyzetfüzetet, meg egy vagány tollat. Amikor az eladó megkérdezte tőle, hogy a gyereknek lesz-e a suliba, elmosolyodott. Dehogy is, ez az enyém. Szeptember van, nekem is jár a tiszta lap. Ennél pontosabb kora őszi életérzés nincs is. 10 perccel járunk egy óra után. Ez a Daily Mix második felvonása. A mikrofonnál és a keverőpultnál Kormos Zsolt. Alig 10 perc múlva érkezik életmód praktika rovatunk a szeptemberi újrakezdésről, aminek neve is van. Képzeljétek, úgy hívják, szeptemberi új év szindróma. Jó étvágyat kívánok azoknak, akik ebédelnek, és kellemes lazulást azoknak, akik már a kanapén pihengetnek. One Republic-kal megyünk tovább. Itt a Camp

Jó egy gongot halljátok, 9 perc múlva 1:30. Szeptember első napjaiban, amikor az ember ráébred, hogy elindult az ősz, a pszichológusok szerint van egy érdekes mentális jelenség, amit mindannyian érzünk. Ezt hívják szeptemberi újév szindrómának. A pszichológiai kutatások kimutatták, hogy a felnőttek többsége nem január 1-én, hanem szeptember elején érzi a legerősebb késztetést az életmódváltásra. A nyári szünet lezárulása, az új füzetek illata és az iskolai évkezdés kollektív emléke miatt az agyunk a szeptember tekinti az igazi tiszta napnak. Ilyenkor kezdünk el sportolni, új hobbikba fogni, vagy átrendezni az otthonunkat. Az egyik hallgatónk a következőket írta. Én ma átrendeztem a dolgozósarkot, és teljesen új energiák vannak a házban. Köszönjük az üzeneteket, és ha szeretnétek ti is hozzászólni a szeptemberi friss kezdéshez, az üzeneteiteket SMS-ben és Viberen tudjátok elküldeni, nem sokára jövünk az időjárással, a folytatásban pedig Excel, Sarah és Misha Miller közös felvételét indítjuk. Ez már a Don't Leave.

A Rádió egy gong déli mixét halljátok. Nézzük az előttünk álló napok időjárási kilátásait. Ma továbbra is gomoly felhős, szeles időre számíthatunk, 30 fokos csúccsal. Holnap többnyire napos idő jön, ismét 30 fokos meleggel, és hétfőn is derült időre készülhetünk, 12 fokos friss reggellel és 26 fokos csúcsértékkel. Érdekes, hogy az emberi elme a 26-30 fok közötti mérsékelt meleget társítja leginkább a produktivitással. Úgyhogy a szeptemberi időjárás konkrétan támogatja az új céljainkat. Jöhet néhány igazi mai sláger, utána megérkeznek a legfrissebb útinformációk. Fast Boy-jal megyünk tovább. Ez a Good Life.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 3:42 van, egy röpke kora délutáni közlekedési helyzetkép következik. Az M5-ösön Lajos Mizse, Kecskemét és Kunszállás térségében terelések, hídfelújítás és belső sávlezárások nehezítik a haladást mindkét irányban. A hetényi pihenő Budapest felé továbbra is zárva van. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. A 44-es főúton lámpás, váltakozó irányú forgalom van. Az 5-ös főúton Kecskeméten közművezetéket kötnek be. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás útépítés, Kecskemét határában pedig az új körforgalom építése miatt kell lassítani. Fülöpszállásnál az 5-ös kilométernél teljes útzárban érvényben. És egy közlekedési érdekesség, az autóklíma használata nem csak a levegőt hűti le, de a páratartalmat is drasztikusan csökkenti az utastérben, ami bizonyítottan akadályozza a vezető elalvását és lankadását. Használjátok bátran, a meleg miatt amúgy is szükség van rá. Addig is egy igazi mai slágerrel gurulunk tovább. Itt van Ray Dalton és a Do It Again.

0: Egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, és fent vagyunk az interneten is, a rádió1gong.hu oldalon, na meg Facebookon, Twitteren, TikTokon és Instagramon. A mai Daily Mix végéhez értünk. A reklámok és a hírek után érkezik Vizi Zalán. Indul a mai Mozaik, ahol további nagyszerű témákkal és újabb igazi mai slágerekkel kísérünk benneteket. 15 órától újra várok mindenkit, a következő órát pedig Alex Kenji felvételével indítjuk. Jön a Bambole!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Hétfőtől pazar nyereményre számíthat mindenki, akinek jól jönne a segítség egy lakásfelújításban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, virágládák, polikarbonát, nyílászáró, zárbetét, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőny és Zárt Center.
1: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik, több, mint gondolnád.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Anya, arra gondoltam,
9: rendet raksz a szobádban,
8: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
9: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
10: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
11: Veszelsz ki autóbontó.
13: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
14: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor darabonként csak 239 forint.
13: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
15: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsáda helyén.
16: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
15: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
16: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
15: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
17: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
18: Éhes vagy?
19: Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Tart a küzdelem a királydínje ellen, új érsek a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén. Nehéz helyzetben a méhészek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tart a küzdelem a királydínje ellen Kecskeméten. A Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai a bejelentések alapján folyamatosan végzik a mentesítést. A munkák előnyt élveznek a kerékpárutak mentén és a játszótereken. Felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy az ingatlanok és a társasházak előtti zöld terület gyommentesítése a tulajdonos feladata. A kötelességüknek a legtöbben eleget tesznek. A királydínje írtására több civil kezdeményezés is indult már Kecskeméten. A város üzemeltető köszönetet mondott ezért, és arra bíztatja a lakosságot, hogy minél többen csatlakozzanak a mentesítéshez. Azt kérik, hogy a tövestől kihúzott gyomot zsákokba helyezzék, mert a kiszedett növények a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A zsákok elszállításában segítséget nyújtanak. 14. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsai Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául Palánki Ferencet, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökét nevezte ki, tudatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Bábel Balázs érsek, aki 1999 óta irányította a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyét, tavaly októberben ért el az egyházi nyugdíjkorhatárt. Utódját, Palánki Ferencet 2011-ben szentelték püspökké, majd 2015-ben nevezték ki megyés püspökké a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyébe. Veszélybe sodorta a hazai méh állományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
20: Természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget. Tavasszal nagy méhpocsalás pusztulás várható az országban.
18: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
21: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
22: Képzeljétek, Kecskeméten akár több százezer forintot is össze lehet koldulni havi szinten. A kéregetők nem véletlenül terjedtek el a városban. Elképesztő, nem igaz? Nos, pont ezért hívta fel a figyelmet arra dr. Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere a Kecskeméti Közbiztonsági Fórumon, hogy ne adjunk pénzt a kéregetőknek, mert ez a visszájára fordul. Hogy pontosan még mit lehet tenni a kecskeméti hajléktalan probléma ellen, arról a városvezető fog nekünk beszélni a most kezdődő Mozaik című magazin műsorunkban. Én Vízi Zalán vagyok. 2026. szeptember 5-e szombat van, 14 óra múlt 3 perccel, és a mai műsorunkban a hajléktalan ügy mellett még az iskola kezdésről is szó lesz. Olyan formában, hogy sok intézményben ott az iskola őr, és őrzik a rendet. A tudnivalókkal, a részletekről, az iskola őr programmal kapcsolatban is rövidesen érkezünk, tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: A héten bármilyen furcsa is ezt kimondani, de elindult az iskola, és bizony van Kecskeméten és a Bács-Kiskun vármegyében is, sőt egyébként ez egy országos program, de a legfontosabbakat mindjárt megtudjuk az iskolaőr programról, mert hogy erről lesz szó. Bizony az iskolában ott vannak az iskolaőrök. Szalai Andrea rendőr alezredes fog nekünk erről mesélni, a Kecskeméti Rendőrkapitányság megelőzési alosztály vezetője, illetve Sósné Dászkál Tíme, a iskola őr. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Beszélgessünk is akkor arról, hogy hogyan is, mikor indult el, mit kell tudnunk erről az iskola őr programról.
2: Az iskola kapuin belépve minden szülő azt szeretné, hogy a gyermeke biztonságban legyen, hiszen nem tudunk mindig ott lenni mellettük az iskolapadban, mégis szeretnénk, ha semmilyen bántódás nem érni a csemetéinket. Ebben segít az iskolaőri program, ami 2020 óta van jelen a hazai iskolákban. A programnak a célja nevelési és oktatási intézmények rendjének a fenntartása, a pedagógusok és a diákok védelme. Az Országos Rendőrfőkapitányság felügyeletével és folyamatos továbbképzésével működik. A programhoz folyamatosan csatlakoznak intézmények, országosan már több száz iskolában teljesítenek szolgálatot iskolaőrök. Bács-Kiskun vármegyében összesen 54 fő iskolaőr teljesít jelenleg szolgálatot, ebből a Kecskeméti Rendőrkapitányság állományában 6 fő iskolaőr dolgozik, nem csak Kecskemétet érinti, hanem az illetékességi területeket is, tehát Jakabszálás, Fülöp-Jakab, Lajos-Mizse is becsatlakozott ebbe a programba. Kecskeméten egy alapfokú általános oktatási intézményben és egy középfokú oktatási intézményben dolgozik iskolaőr. Az iskolaőrök rendőrséggel állnak egyébként munkaviszonyban, közfeladatot ellátó személyek és szükség esetén kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak a veszélyhelyzetek elhárítására. Elsősorban a pedagógusok, az oktatási nevelési intézményben dolgozók, valamint a diákok védelmét szolgálják.
1: Ahogyan azt mondtam, itt van velünk Sósné Dászkál Tímea is, aki iskolaőrként is tud nekünk beszélni erről a programról. Talán, hogyha valaki meghallja, hogy egy iskolában ott van egy iskolaőr, akkor felvetheti a kérdést, hogy miért van arra szükség, az az iskola, az mondjuk nem megfelelő magatartású gyerekeket foglalkoztat, tehát ezért kell iskolaőr, vagy ezek a felvetések nem jogosak, szóval általánosságban erre mit lehet mondani?
3: Én éppen ezt a tévhitet szeretném eloszlatni. Attól, hogy egy iskolában iskolaőr dolgozik, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az az iskola rosszabb lenne, vagy ott több problémával kellene szembenézni. Én sokkal inkább úgy tekintek erre, hogy az iskola kapott még egy olyan felnőttet, aki figyel a diákokra, jelen van a mindennapjaikban, és hozzájárul az iskola biztonságos légköréhez. Ráadásul az iskolaőri munka nem csak arról szól, hogy akkor lépünk közbe, amikor történik valami, a megelőzés legalább ilyen fontos része a feladatunknak. A jelenlét önmagában is megelőző hatású lehet, figyelünk, beszélgetünk, kapcsolatot tartunk a diákokkal, és próbáljuk időben észrevenni azokat a helyzeteket, amelyből később akár komolyabb konfliktus is kialakulhat. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Az én iskolámban már fiatal felnőttek vannak, megvan a saját véleményük, önálló gondolkodásuk, és nagyon nem mindegy, hogyan közelítünk hozzájuk. Nem lehet minden helyzetet ugyanúgy, ugyanazzal a kommunikációval kezelni. Én azt vallom, hogy a tiszteletet kölcsönösen kell megadni. Ha én tisztelettel fordulok hozzájuk, meghallgatom őket, akkor sokkal könnyebben lehet kialakítani azt a kapcsolatot, amelyben ők is elfogadnak engem. Persze vannak szabályok, amiket be kell tartani, és vannak helyzetek, amikor határozottnak kell lenni. De lehet valaki egyszerre határozott és emberi. Én nem szeretném azt, ha a gyerekek csak az egyenruhás embert látnák bennem. Szeretném, ha tudnák, hogyha szeretnének valamiről beszélni, hozzám is fordulhatnak. És ennek a bizalomnak a kialakítása az én részemről nagyon is sok odafigyelést igényel. Nem csak akkor beszélgetek velük, amikor valamilyen intézkedésre van szükség. Jelen vagyok közöttük, érdekel, hogy mi történik velük, meghallgatom őket. És ennek meg is van az eredménye. Vannak olyan diákok, akik egészen személyes, bizalmas dolgokkal is megkeresnek. Számomra ez óriási visszajelzés. mert azt jelenti, hogy megbíznak bennem annyira, hogy merjenek hozzám fordulni.
1: Ugye nagyon jó belegondolni, hogyha bármilyen bűncselekményre utaló eset vagy atrocitás történik, akkor ott van az iskolaőr az intézményben. Mindjárt majd beszélgetünk arról is, hogy konkrétan milyen esetek fordulhatnak elő, vagy mikor léphet közbe egy iskolaőr, viszont nagyon sokszor megjelenik a beszélgetéseinkben a bűnmegelőzés, mint egy nagyon fontos fogalom annak érdekében, hogy minél kevesebb bűncselekmény történhessen. Iskolaőrként mit lehet tenni a bűnmegelőzésért egy intézményen, iskolán belül?
3: Szerintem a megelőzés egyik legfontosabb része éppen az, hogy ismerjük egymást. Ha ismerem a diákokat, könnyebben észreveszem, ha valaki megváltozik, ha valami nincs rendben vele, vagy ha egy közösségen belül valamilyen feszültség kezd kialakulni. És ha valamit időben észreveszünk, sokkal könnyebb kezelni. Ezért gondolom azt, hogy az iskolaőr jelenlét nem feltétlenül a problémákhoz kapcsolódik. A megelőzés a biztonsághoz és a bizalomhoz kapcsolódik. Én ezt nagyon jó együttműködésnek élem meg. A Kocsispál középiskolában szerencsés helyzetben vagyok, mert bevonnak az iskola életében. Nem csak fizikailag vagyok jelen az intézményben, hanem valóban része lehetek a mindennapoknak. Ez nagyon sokat jelent. Természetesen előfordulnak olyan helyzetek, amelyben szükség is van az iskola vezetőségének segítségére, vagy rendőrség szakmai támogatására, de ebben soha nem érzem azt, hogy egyedül lennék. A koordinátorom Szalai Andrea, a lezredes asszony mindig elérhető számomra, ha kérdésem van, vagy ha szakmai segítségre van szükségem. Ez a háttér nagyon fontos. És szerintem az iskola és a rendőrség nagyon jól tud egymás mellett működni, ha közös célunk van, a fiatalok biztonsága és a megelőzés. Nem vagyunk egyformák, mindannyian ugyanazt a képzést kapjuk, ugyanazokat az alapokat sajátítjuk el, de természetesen különböző személyiségek vagyunk. Van, aki komolyabb, van, aki közvetlenebb, van, aki csendesebb, és ez teljesen természetes. Éppen ezért számomra az is fontos, hogy minden iskolaőr megtalálja a saját intézményében azt a kommunikációs stílust, amellyel jól tud kapcsolódni a diákokhoz. Én nagyon szerencsésnek érzem magam a Kocsispálban, mert nyitottak felém a diákok is, és szabadon jöhetnek hozzám. Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy ne csak az iskola biztonságának az őrzője legyek, hanem a közösség egy elfogadott tagja is.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Marad velünk a folytatásban is Sósné Dászkál Tímea, iskolaőr, illetve Szalai Andrea rendőr alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság megelőzési alosztály vezetője.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is arról beszélgetünk, hogy hát pár héttel ezelőtt még furcsa lett volna erről gondolkodni és ezt kimondani, de bizony már túl vagyunk az első héten is, szóval elkezdődött az iskola bizony, és ez adta az apropóját annak a beszélgetésünknek, amit Szalai Andreával, rendőr alezredessel, a Kecskeméti Rendőrkapitányság megelőzési alosztály vezetőjével, illetve Sósné Dászkál Tímeával veszünk fel, hiszen Tíme a iskola őr, és az iskola őr programról beszélgetünk, hiszen nagyon sok intézményben, sőt egyre több intézményben itt Kecskeméten is, és Bács-Kiskunvár megyében is ott vannak az iskola őrök, tehát a szülők úgymond ilyen szempontból megnyugodhatnak. Legalábbis gondolom én, de ugye itt Tíme említetted már, hogy sok szülőben, sok diákban felvetődik a kérdés, hogyha meghallja, hogy egy iskolában ott az iskola őr, hogy erre miért van szükség, nem-e rossz dolog az, hogy na, annak az intézménynek kell, hogy legyen egy iskola őre is. Itt a célokról, hitvallásról beszélgetnél, de ilyen szempontból mit üzennél iskolaőrként, mondjuk a diákoknak, szülőknek?
2: Talán azt, hogy ne úgy gondoljon az iskolaőre, mint valami negatív jelzésre. Ne azt lássa benne, hogy miért kell iskolaőr az iskolában, hanem azt, hogy de jó, hogy van ott még egy felnőtt, aki figyel a gyermekemre. Mert amikor a gyermekünk iskolába megy, mindannyian azt szeretnénk, hogy biztonságban legyen. És ebben minden figyelőszem, minden segítőkész és minden olyan felnőtt számít, akihez bizalommal lehet fordulni. Én pedig nagyon örülök, hogy a Kocsispál-szak középiskolában ezt megélhetem. A diákok tudják, hogy jöhetnek hozzám, én pedig ott vagyok. Lehet, hogy beszélgetni szeretnének, lehet, hogy tanácsot kérnek, lehet, hogy valami bántja őket, vagy egyszerűen csak szeretnének valakivel pár szót váltani. Én azt gondolom, hogy egy iskolaőrnek pontosan ez is a szerepe. Számomra mindenképpen a gyerekek közelsége az első, a bizalom az első, az, hogy merjenek jönni. Az első lépést megtenni a legnehezebb. Ha megteszik, akkor biztosan, hogy jó helyen vannak.
1: Általában milyen esetekben léphet fel az iskolaőr, vagy úgy nagyságrendileg milyen esetek azok, amikor szükséges, hogy, vagy jó dolog, hogy ott van az intézményben az iskolaőr?
3: Hát az iskolaőr mindenképpen a közrend és a közbiztonság felügyeletét tartja szem előtt elsősorban. Tehát egy atrocitás, egy verekedés már alapot ad arra, hogy közbelépjen.
1: Tímea, volt-e bármilyen hasonló eset, amikor közbe kellett lépni, amikor tényleg jó volt, hogy az adott intézményben ott volt? Nem csak a te esetedben, hanem akár a kollégák elmondása alapján, hogy az adott intézményben ott volt egy iskolaőr.
2: A mi iskolánkban pontosan a gyerekek korosztályából adódóan, ugye 16-20 éves korosztály, inkább kirekesztés van, egymás közötti konfliktus van. Olyan nagy ügyünk, amiben intézkedésre volt szükség, nem volt az iskola életében. Kizárólag olyan problémákat oldottunk meg, amit kommunikációval tudtunk kezelni.
1: Ugye ez a középkorosztály, vagy a középiskolásokat érinti, általános iskolában is ott vannak az iskolaőrök, jól tudom?
3: Igen, Kecskeméten egy alapfokoktatási intézményben, és további 4 olyan oktatási intézmény van, amiket említettem, Jakab Szálás Fülöp, Jakab és Lajos Mizse, ott mondjuk duplán, tehát hogy 2 iskolaőrünk is van a kicsiknél és a nagyoknál, akik szolgálatot teljesítenek.
1: Kicsiknél mit tehet egy iskolaőr ott? Talán, de lehet, hogy rosszul gondolom, ott kevésbé fordul elő mondjuk verekedés, vagy olyan szintű verekedés, aminél az iskolaőr is kell. Ott milyen típusú eseteknél fontos az iskolaőr jelenléte?
3: Nyilván határt kell húzni a diák csíny és a tetleg bántalmazás között, tehát kell egy vonalat húzni, hogy mi az, ami még megengedhető, mondjuk egy szünetben, amikor 2 gyermek úgy gondolja, hogy az időt így múlatja, vagy így üti el, hogy egy picit püfölik egymást. Tehát nyilván van ilyen, de nem feltétlen kell ilyenkor közbelépni. Tehát nyilván oda megy, rájuk szól. A kommunikáció az a kulcs szó, én azt gondolom.
1: És az is nagyon fontos, hogy bár nem minden iskolában, de egyre több iskolában van ott jelen az iskolaőr. Az iskolák hogyan tudnak ez a programhoz csatlakozni?
3: Az iskolaőr programhoz történő csatlakozás önkéntes alapon működik. Az intézmények számára a csatlakozási szándékot az iskola fenntartóján keresztül kell jelezni az illetékes tankerületi központ felé.
1: És akkor ezután egy iskolaőrt a rendőrség kirendel az adott intézményhez?
3: Nyilván az iskolaőröket toborozzuk, aztán a rostán végigmennek, tehát hogy egészségügyi alkalmassági, pszichológiai alkalmassági és fizikai alkalmassági vizsgálaton mennek keresztül. és amennyiben alkalmas minősítést kapnak, akkor természetesen a rendőrség munkavállalói lesznek.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy az általános iskolákban is jelen van az iskolaőr, bizonyos iskolákban. Ott szoktuk említeni, amikor mondjuk egy-egy programot tartanak az iskolában az is a rendőrök, hogy mennyire szoktak örülni annak, hogy megjelenik egy rendőr az iskolában. Gondolom az iskolaőrök is külön egyenruhában teszik ezt a szolgálatot, és így ez is növeli mondjuk az élményfaktort és a bizalmat is a gyerekekben. Mi a tapasztalat?
3: Igen, az iskolaőrök iskolaőr feliratú, sötétkék színű formaruhában teljesítenek szolgálatot, és azért nyilván ennek is van egy visszatartó ereje.
1: A képzésekről is beszéljünk így zárszóként, ugye itt elhangzott, hogy különböző, mondjuk például pszichológiai, fizikai teszteknek is meg kell felelni, hogy valaki iskolaőr legyen. Tíme, milyen élményeid voltak a képzések során, vagy milyen képzésekre kell itt gondolni?
2: Mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, azt gondolom, hogy bármelyik iskolaőr nevében mondhatom, hiszen a rendőrség rendkívül jól gondoskodik arról, hogy mi mindig napra készek legyünk, mindig nagyon jó képzésekben részesülünk, mind online, mind akár tesztformájában, mind személyes megjelenésben, tehát erre én azt gondolom, én legalábbis mindig kiemelt fontosságot tudok a képzések mögött. Mindig a gyerekek előtt járhatunk egy kicsivel, és mindig tudjuk azt, hogy éppen hol tartanak a gyerekek, vagy mi szükséges az iskola életéhez.
1: A szülők tehát kvázi megnyugodhatnak, hiszen a legtöbb iskolában, vagy nagyon sok iskolában ott van az iskola őr is, aki a tanárok mellett figyeli a diákokat, és ügyel a rendért. Nagyon szépen köszönöm, hogy erről így azon a héten, amikor elindult az iskola, beszélhettünk nagyon frissen.
3: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
0: Igazi mai slágerek! Változatosan! Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: A héten ismét ülésezett a Kecskeméti Közbiztonsági Fórum, és a legfontosabb témát a hajléktalan probléma szolgáltatta. Rengeteg a kiregető a városban, ráadásul sok esetben ehhez agresszív, jogsértő magatartás is párosul. Hogy pontosan kik voltak ott ezen a közbiztonsági fórumon, és mi történt a hajléktalanok témakörét illetően, hogyan lehet fellépni ellenük, arról dr. Homoki Tamás Kecskemét alpolgármestere tájékoztatott.
2: A közbiztonsági fórumnak gyakorlatilag az állandó résztvevő tagjai a rendőrség, Kecskeméti Városrendészet, a különböző szervezetek, amelyek jelen pillanatban most a hajléktalan ellátásban részesednek, katasztrófavédelem, tehát minden olyan jellegű szerv, aki mondjuk úgy, hogy a város közbiztonságát érintő dolgokba rálátással és intézkedési lehetőséggel jogkörrel rendelkezik. A közbiztonsági fórum rendszeresen ülésezik, és nyilvánvalóan normál esetben úgy működik, hogy a várost leginkább érintő kérdésekben vitatja meg a helyzetet, az előrelépési lehetőséget, megoldási javaslatokat. Ez a mai fórum tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy más egyéb nagyon rövid témák mellett elsősorban azzal a problémakörrel foglalkozott, ami az elmúlt időszakban, elmúlt hetekben, hónapokban talán mondhatjuk úgy, hogy a nyári időszak kezdete óta a városban sok kérdést felvet a város közvéleményében, nevezetesen az a fajta hajléktalannak tulajdonított hajléktalan kérdés, ami a közterületen levő agresszív vagy jogellenes hajléktalan magatartásoknak a városban való elszaporodottságára utal. Azt azért rögtön az elején hozzá kell tennem, hogy ugyan hajléktalan jogellenes magatartásokként kezeli a közvélemény ezeket a dolgokat. Itt nem feltétlenül azokról a hajléktalanokról beszélünk, akik valóban fedél nélkül élnek. Közöttük rengeteg olyan normális viselkedésű és gondolkodású ember van, akik szerencsétlen sorsú emberek, és meghúzzák magukat, és valóban rászorulnak, és élnek is az ellátással. A problémát a közterületen levő azon hajléktalanoknak, zömében hajléktalanoknak tulajdonított, de nem mindig valóban fedél nélkül élő emberekről beszélünk, akik egyfajta lumpen magatartást, kihívó, közösségellenes, garázda magatartást tanúsítanak a városban. Amit ezzel kapcsolatban meg tudunk állapítani. Nyilván egy városban, amikor ez megjelenik, és a közvéleményt kezdi egy kicsit jobban foglalkoztatni, akkor igyekszünk annak utána nézni, hogy valójában kecskeméti jelenségről van szó, vagy adott esetben ez más hasonló településeket is érint. Ebbe teljesen egyértelmű, akár a környékünkön levő más nagyvárosokat, akár az ország másik területén lévő nagyobb településeket, de akár kisebbeket is nézhetjük, bár zárójelbe teszem hozzá, általában a nagyobb településeket ez jobban érinti. Sajnos ez egy olyan tendencia, ami minden településen mostanában nőtt. Ebben a városban gyakorlatilag számokat pontosan nem tudunk rá meghatározni, hogy mennyi annak a jogsértő, a közvéleményt jogosan zavaró, garázda magatartást elkövető lumpen elemeknek a létszáma. Ezt pontosan nem tudjuk, de az biztos, hogy ez egy néhány tíz fős létszámra szorítható le. Természetesen mindenkinek mindenféle személyi szabadság és egyéb jogainak a tiszteletbe tartása mellett, és ezeknek az embereknek is vannak ilyen jogaik, azért azt tudomásul kell venni, és ebbe határozott az álláspontunk, hogy a városban élő több mint százezres többségnek a véleménye, a jogai, azok jelen pillanatban legalább olyan fontosak, mint annak az agresszív kisebbségnek, aki a nagy többségnek az életét megzavarja. Éppen ezért olyan reményeim szerint hatékony intézkedéscsomagot fogadtunk el, ami Több dolgot tartalmaz.
1: Hogy milyen dolgokat tartalmaz ez az említett intézkedés csomag a hajléktalanok és a kéregetők ellen, arról a zenét követően fogunk elárulni fontos részleteket. Tartsatok velünk!

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is témánk, hogy a héten összeült a Kecskeméti Közbiztonsági Fórum, és megvitatták a hajléktalan problémát, ami jellemző a városra. Sok a fedél nélküli személy, vagy az, aki csak hajléktalanak adja ki magát annak érdekében, hogy pénzt csaljon ki a jó szívű emberekből. Ez sok esetben agresszív és jogsértő magatartással is párosul, ezért nagy probléma. Ez az úgynevezett hajléktalan ügy Kecskeméten. Ezen problémára, vagy a megoldásra egy intézkedés csomagot vezettek be a Kecskeméti Közbiztonsági Fórumnak, ez a legfontosabb tapasztalata, de hogy mit tartalmaz ez az úgynevezett intézkedéscsomag vagy akcióterv, arról dr. Homoki Tamás alpolgármester beszélt.
1: Egyrészt azoknak a hajléktalan gócoknak, ahol teljesen egyértelműen az ellátástól távol maradó személyek, akik igénybe se akarják venni az egyébként viszonylag megfelelő ellátási rendszert Kecskeméten, fölkutatjuk a helyszíneit, nyilvántartásba fogjuk venni, hogy hol jelennek meg ezek elsősorban, ott milyen jellegű hajléktalan állapotot találunk, olyat-e, ami ezeknek az embereknek a szerencsétlen sorsával és az ott tartózkodásával kapcsolatos, vagy ez kiegészül olyan jellegű, jogsértő, jogszabálysértő tevékenységekre utaló jelekkel is, amelyeket már intézkedés alá lehet vetni. Tehát először is a gócpontoknak a nagyon precíz, pontos és naprakész feltárása. A másik pedig az, hogy, és ez talán a fontosabb, hogy a mindennapi városban járókelő kecskeméti vagy ideérkező vendégpolgároknak nem kell azt eltűrniük, amilyen magatartással tudnak találkozni ezeknek a garázda személyeknek a személyében. Itt elsősorban miről van szó? Arról, hogy ennek a körnek gyakorlatilag egy bizonyos része, egy kisebb része olyan szenvedélybeteg, olyan drogfogyasztó, akik a legolcsóbb, a legvacakabb minőségű, és ebből eredőleg a legrosszabb emberi állapotokat előítéző magatartásokat tudják ezekben az emberekben. Úgy is szokták mondani, hogy zombivá válnak bizonyos drogfajtáktól ezek az emberek. Ezeket egyértelműen ki kell szűrni, mint ahogy a valamennyivel kevésbé látványos, de ugyanúgy megjelenő, és a közterületen levő alkoholfogyasztásra, illetve ehhez kapcsolódó dolgokkal kapcsolatos dolgokat illetik. Tehát ebben minden egyes érintettnek, mindenféle jogainak a tiszteletben tartása mellett egy határozottabb rendészeti fellépést szeretnénk elérni. A határozott rendészeti fellépés áll a városrendészet és a Kecskeméti rendőrkapitányság együttműködéséből, különböző eljárásoknak a lefolytatásából, mégpedig azért, mert egyszerűen valamiféle példát azért abba kell statuálni, hogy mindenféle jogsértő magatartást azt nem lehet eltűrni Kecskemét közterületein. Hangsúlyoznom kell azt, hogy itt nem arról van szó, hogy el fog indulni ezeknek a személyeknek az indokolatlan vegzálása, hanem olyan esetekben, ahol akár a túlzott mértékű alkoholfogyasztás, akár a drog használatból eredő garázda magatartások egyre jobban megjelennek, ott ez rendészeti fellépést fog igényelni. Amellett, hogy aki egyébként igényli és jogosult az ellátórendszereknek a támogatására, gondozására, természetesen emellett minden szempontból megkapja. Még néhány dolgot szeretnék elmondani a közvélemény számára is. Az nem megfelelő reagálás a lakosság részéről, hogyha ilyet észlelünk, akkor ahelyett, hogy az erre feljogosított szerveket valamilyen úton, módon értesítenénk, ahelyett hazamegyünk, és utána a Facebookon kezdünk el elégedetlenkedni. Egy város, egy közösség. A közösség az része, az nem csak jogokat jelent, hanem egy kötelezettséget is a közösségnek a többi tagjával.

0: Álhír, hogy egyszerűen nem lehet rendőrt és városrendészt látni. És a városrendésznek nem csak az a dolga, hogy a parkolást felügyelje, hanem az is, hogy minden ilyenre odafigyeljen. Tehát én ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy mind a rendőrség, mind a városrendészet kint van, de mindenhol nem tudnak ott lenni. Tehát bejelentést kell tenni. Én megkérdeztem a rendőrkapitány urat, ugyanis az lehet egy visszatartó dolog a bejelentések megtételétől, hogy felhívjuk a 112-t, és ott ülünk a telefonon 10 percig, és senkivel nem tudunk beszélni, és elmegy a kedvünk tőle, és lerakjuk. Nem ilyen a helyzet. Egy belátható időn belül élő rendőrrel tud beszélni mindenki, aki a bejelentéseket megteszi, és élő városrendésszel tud beszélni, aki a bejelentéseket megteszi. Csak így tudnak intézkedni a hatóságok. Kecskemét egy adakozó város. Itt a kéregető, az agresszív kéregető, a különböző lumpen, hajléktalannak tűnő kéregetőnek mi Kecskeméten pénzt adunk. Ezt el kell felejteni. Nem azért, mert érzéketlenek lennénk a rossz sorsú embereknek a helyzete iránt, hanem azért, mert ezzel nemhogy jót teszünk, hanem teljesen egyértelműen rosszat. Az ezzel kapcsolatos szociológiai és egyéb kutatások teljes egészében alátámasztják, hogy ha a kéregető embereknek adunk, az sajnos nem jó célra fog elmenni az a pénz. Sok egyéb más segítési lehetőség rendelkezésre áll, de nem az a célra vezető, hogyha ezeket az embereket pénzzel látjuk el, mert abból drogot és alkoholt fognak venni.
1: Elképesztő, de rengeteg pénzt össze tudnak koldulni a hajléktalanok Kecskeméten, éppen azért, amit az alpolgármester is mondott, hogy Kecskemét jellemzően egy adakozó város. Az az összeg is megvan, hogy átlagosan egy ügyes kéregető mennyit tud összeszedni naponta. Tartsatok velünk, és a zene után eláruljuk ezt az összeget.

0: témánk, hogy elszaporodott Kecskeméten a hajléktalan vagy magukat hajléktalannak kiadó személyek száma, méghozzá azért, mert Kecskemét egy adakozó város, és rengeteg kiregető érkezik ide nap mint nap. De vajon mennyi pénzt tudnak ebből összeszedni? Erről is beszélt dr. Homogi Tamás alpolgármester a Kecskeméti Közbiztonsági Fórumon.
1: A Kecskeméten ilyen magatartást elkövetőknek az eddigi igazoltatások adatai alapján egy jelentős része nem kecskeméti, sőt nem is kötődik semmilyen módon a városunkhoz. Ebben van egyfajta turizmus. Ez a réteg oda megy, ahol jól él belőle, ahol megkapja azt, ami az ő számára már egy elérhető dolog. Szerintem sok embert meglepek azzal, hogyha azt elmondom, hogy a mi információink szerint Kecskeméten akár 15-20 ezer forintot naponta összetud valaki koldulni. Akkor ezt számoljuk ki a hónap napjaival, és akkor rájövünk arra, hogy ez egyfajta iparággá is tudott válni, és ezzel a fajta tevékenységgel, hogy is mondjam, a mai magyar átlagbérezéshez képest nagyon jelentős összegre szert lehet tenni. Vannak adatok arra vonatkozóan, hogy az országnak szegényebb, kevésbé frekventált részéről sokan jönnek ide, mert nagyon gyorsan híre megy a kéregető hajléktalanok között, hogy Kecskemét egy város, itt jó szívűek az emberek, adakoznak, megéri ide jönni. Sajnos az a fajta jó szívűség, gondoskodási szándék, ami megjelenik abban, hogy sokan adunk pénzt nekik, az visszájára fordul, mert ez generálja ennek a rétegnek a városban való nagyobb számát. Úgyhogy ez sajnos egy igazolható tendencia és igazolható adatokon alapul.
0: Az agresszív és jogsértő kiregetők, hajléktalanok ellen a kecskeméti városvezetés a rendőrséggel és a városrendészettel közösen a város nagyon kiterjedt kamerahálózatát is alkalmazná vagy bevetni. Ebben viszont van fejlődési lehetőség.
1: A város, hogyha már az egyik legkiterjedtebb, legmodernebb és legszélesebb körbe elterjedt kamerahálózattal rendelkezik, akkor azt megpróbálnánk egy picit a mostaninál jobban használni. Mire gondolok? Jelen pillanatban ezeknek a kameráknak a befolyó jelei, ezek a rendőrség épületében megjelennek nagy tévéképernyős monitorokon, de a több mint 550 városi kamerából egyszerre azokon a monitorokon, amit városrendészek ott ülve fizikailag néznek, egyszerre körülbelül 40 képet tudnak látni. Ezt a kollégák görgetik folyamatosan azokra a helyszínekre, amik az ilyen szempontból veszélyeztetettebbek, de hát azt láthatjuk, hogy ez kevesebb, mint a 10%-a, amit egyszerre látunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a mesterséges intelligenciának a segítségű hívása mellett megpróbálunk vagy olyan rendszert kiépíteni meglévő szoftverek megvásárlásával, vagy adott esetben fejlesztésével, ahol nem lenne szükség arra, hogy az egyébként elenyésző számú kamerafelvételt a monitorokon élő erő nézze, hanem a mesterséges intelligenciának bizonyos jogellenes mozgásformákra utaló megjelenési formájára egyfajta valós idejű azonnali jelzés tudna érkezni. Ebben az esetben az élő erő ki tud menni a közterületre szolgálatot ellátni, és valós időben tudunk modern, objektív körülmények között adatot kapni azonnal, arra vonatkozóan, hogyha valamiféle jogsértő magatartás, mozdulat sora, meg egyebek, nyilván vannak különböző szakkifejezések látszik. Ez egy folyamat, és hogyha elindul, akkor miután az ilyen IT-s dolgok általában viszonylag gyorsan szoktak történni. Most előlegezzük meg magunknak azt, hogy ebből talán lehet valami, én reményeim szerint, jövőre.
0: Dr. Homoki Tamást, Kecskemét alpolgármesterét hallottuk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A Mozaikkal legközelebb holnap 14 órától jelentkezem majd ismételten. Tartsatok velünk akkor is, és hogyha tehetitek, akkor a folytatásban is rádiózzunk együtt. Vízi Zalánt hallottátok, én most búcsúzom, sziasztok!
2: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Élményfutást rendeznek Kecskeméten, szolgálatban a mobilizált kormányablakok, rekord résztvevő a Vízer félmaratonon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Különleges programra invitálják a kecskemétieket. Szeptember 22-én rendezik az Ökocógó nyitott intézmények élményfutását. Az érdeklődők sajátos módon fedezhetik fel a várost. Séta, kocogás vagy futás közben olyan kecskeméti intézmények kapui nyílnak meg, ahol élmények, kulisszatitkok és játékos kihívások várják a résztvevőket. Nincs időmérés, családokat, baráti társaságokat egyaránt várnak. A rajt és a cél is a Kecskeméti Városháza lesz. Az esemény az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap egyik kiemelt programja. Az Ökocógó ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, részletek Kecskemét hivatalos közösségi oldalán. Szolgálatba álltak a mobilizált kormányablakok Bács-Kiskunban. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember 8-a és 17-e között a Kiskunhalasi járás, valamint a Tisza-Kécskei járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz. Az ügyfelek itt igénybe vehetik a kormányablakok szolgáltatásait, megkönnyítve ezzel ügyeik intézését. A Vármegyében működő 19 kormányablak mellett két mobilizált iroda áll a lakosság rendelkezésére. Személyi igazolvány és útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel és diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, vagy DAP regisztráció is intézhető a kormányablak buszokon. A pontos menetrend a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A holnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
11: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
10: A napsütést időnként zavarhatják, megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gól.

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten Nagykőrösön, Csongrádon, itt a Rádió Egy Gong. A kávézó teraszán az imént láttam egy apukát a kisfiával, akik épp a fagyiukat kanalazták. A kisrác belenézett a kehelybe, utána felnézett az apukájára, és azt mondta: apu, a szombat délután az egyetlen időpont, amikor a fagyi nem olvad olyan gyorsan, mert van időnk megenni. Ebből pedig kiderült, hogy a gyerekeknek elképesztő érzékük van a pillanat megéléséhez. 10 perccel járunk 3 óra után, Kormos Zsolt vagyok. A következő 2 órában továbbra is hozzuk az igazi mai slágereket, és alig 10 perc múlva kinyitjuk a frissített programajánló katalógusunkat a szombatesti rendezvényekkel. Kellemes délutáni rádiózást kívánok mindenkinek, Ray Daltonnal lazítunk tovább. Következik a Blood.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Rádió 1 Gong délutáni programajánlója következik. Tervezzük meg együtt az estéteket. Katonatelepen pörög a szüreti nap. 19.30-kor a Hip Hop Boys, 20 órától Szecsei, 21 órától pedig Gazsó pörgeti a lemezeket a színpadon. Helvécián, Japában tartanak a szüreti napok este cappuccino koncerttel és szüreti bállal. A kecskeméti Cifrapalotában még megtekinthető a tárogató zenés délután. A Szórakaténuszban pedig egészen este 7-ig várja a családokat a Szóraka Fest. Irány a belváros vagy a rendezvények, a tippek után pedig nem sokára jön a frissített időjárás előrejelzés. Addig viszont zenélünk egy kicsit, itt van David Guetta, Bibi Rexa és az I'm Good.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felgapnak.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

pontosan 3:30 van. A Rádió egy gongon egy kicsit alaposabban is megnézzük a délutáni időjárási helyzetképet. Ma délután még marad velünk a kellemes meleg. A változóan gomoly felhőség volt mellett sokat süt a nap. A csúcsérték 30 fok körül alakul. Az északnyugatira forduló szél viszont többfelé megélénkül, néhol erősebb széllökésekkel hűsíti a levegőt, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futó, frissítő zápor. Holnapra lecsendesedik a légmozgás, és egy igazán kellemes, napos hétzáró nap vár ránk. Csapadékra holnap sem számíthatunk, a kora reggeli 20 fokos frissülés után délutánra ismét 30 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Így tökéletes időnk lesz a szabadtéri programokhoz, vagy egy jó kerti sütögetéshez. Hétfőn, az új hét indításakor tiszta, derült időre ébredhetünk. A kora reggel már kifejezetten friss lesz, 12 fokos minimumokkal, délután pedig kellemes mérsékelten meleg 26 fokos kora őszi napos idővel indíthatjuk a hetet. Egyelőre ennyit az időjárásról, nem sokára jönnek az útinformációk, Taylor Swift-tel megyünk tovább, itt az Oplight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió egy gong legfrissebb útinformációit halljátok. Érdemes egy kicsit lélekben felkészülni a következő hétre, mert szeptemberben előre tervezett, zajjal járó éjszakai karbantartási munkákat végeznek a Cegléd-Szeged vasútvonal, Városföld és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán. Szeptember 7-én 21 órától, másnap 5 óráig az Izsákot Kiskunfélegyházával összekötő út vasúti átjárójában korlátozzák a közúti forgalmat. Kerülni a szomszédos átjárók felé lehet. Szeptember 9-én 21 órától másnap 5 óráig a Kunszállási bekötő út vasúti átjárójában kell forgalomkorlátozásra számítani, kerülni szintén a szomszédos átjárók felé lehet. A munkálatok idején az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgozó munkagépek zajt okozhatnak. A MÁV a közlekedők fokozott figyelmét és a lakosság megértését, valamint türelmét kéri. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong csapata. Shawn Mendezzel megyünk tovább. Ez a Stitches.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi ma is

0: Itt a Rádió egy gong, néhány perc múlva 4 óra. Elérkeztünk a mai fináléhoz. A reklámok és a hírek után elhozzuk a tökéletes szombatesti családi mozit, mert ahogyan közeledik az este, sok családban felmerül a kérdés. Mit nézzünk ma együtt a kanapén, ami a gyerekeknek és a felnőtteknek is szórakoztató. Nem sokára kiderítjük, mi lehet az. Az órát High Patton és Norma Jean Martin közös felvétele indítja. Az Out of My Head.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Hétfőtől pazar nyereményre számíthat mindenki, akinek jól jönne a segítség egy lakásfelújításban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, virágládák, polikarbonát, nyílászáró, zárbetét, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Redőnyi Zárcenter.
1: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
12: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
13: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén.
14: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
13: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
14: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
13: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
14: továbbra is megtalálható nálunk.
13: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
15: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
1: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Bács-Kiskunban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, vándorkiállítás érkezik Kecskemétre, egészségnapot szerveznek Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Vármegyénkben is pusztítottak a szabadtéri tüzek idén nyáron. Volt olyan eset, ahol pár négyzetméteres területet, de volt olyan is, ahol több 10 hektáros területet perzseltek fel a lángok. A tüzek idén áldozatot is követeltek Bácskiskunban, mondta rádióknak Kovács Andrea tűzoltó százados, a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője.
8: Bácskiskun vármegye területén a nyári hónapokban több mint 250 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra szabadtéri tűzeseknél. Az idei év eddigi legnagyobb területet érintő tüze augusztus 6-án keletkezett Kiskunfélegyháza külterületén. Több mint 100 hektáron tarló és vegyes erdő aljnövényzete, valamint vasúti talpfák égtek. Itt a lángok tanyaépületet is érintettek. Összesen 23 egység dolgozott a lángok megfékezésén. Ugyanezen a napon Bugac alsó galamboson száraz fű és az erdő aljnövényzete égett. Körülbelül 25 hektárt érintettek a lángok, egy ember a tűzeset kapcsán életét vesztette.
16: 15. alkalommal indul útjára a Psyart 24 művészeti maraton országos vándorkiállítása, amelynek ezúttal Kecskemét ad otthont, számol be a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. A kiállításon látható alkotások azt mutatják meg, milyen sokféleképpen lehet érzéseket, gondolatokat és történeteket megfogalmazni, szavak nélkül. A kezdeményezés középpontjában a művészet és a lelki egészség kapcsolata áll. A tárlatnak a Tudomány és Művészetek Háza ad otthont. A kiállítás szeptember 9-e és 29-e között látogatható. Egészségnapot szerveznek Kiskunfélegyházán szeptember 12-én. Ingyenes szűrések, egészségmegőrző programok és hasznos tanácsok várják az érdeklődőket, számol be a félegyházi közlöny. A programnak a Móra Ferenc Művelődési Központ ad otthont, a lakosság ingyenesen vehet részt mások mellett általános állapot felmérésen vagy anyajegy szűrésen. Emellett egész nap prevenciós programokkal készülnek a szervezők. Bárki gyakorolhatja vagy elsajátíthatja az újraélesztést, ki lehet próbálni a részek szemüveget, és életmódváltásra ösztönző tájékoztató anyagok is elérhetők lesznek. A napsütést időnként zavarhatják megnövekvő fátyol és gomoly felhők, ezekből elszórtan kialakulhat gyenge eső, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Az északias szelet sokszor kísérik majd élénk lökések, itt Kecskemét térségében 29-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, élénk szélben 26-27 fok várható, hétfőn is hasonló időre készülhetünk, majd kedden pedig ismét 30 fok felett alakulnak a csúcsok.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

A rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a világ bármelyik részén, ha éppen a rádió egy gong.hu oldalon hallgattok bennünket. 10 perccel múlt 4 óra. Kormos Zsolt vagyok. Amikor gyerekkoromban szombat délután bekapcsoltuk a tévét és a szüleimmel együtt bekészítettük a pattogatott kukoricát, a nappali melege és a közös nevetés azonnal elfeledtette velünk az egész hét fáradtságát. Egy jó családi mozi estnél nincs jobb szombatesti program. Rövidesen kinyitjuk a szombatesti filmajánlónkat a legújabb, legaranyosabb családi mozival. Indulhat a finálé, érkezik

A Rádió 1 gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Ha szombat este a család úgy ül le a kanapéra, mint egy kisebb parlamenti ülés, mindenki mást akar nézni, akkor most segítünk békét teremteni. Hoztunk egy filmet, amire még a család kutyája is azt mondja, hogy oké, ezt nézzük. Ez pedig nem más, mint az Agymanók 2. A film, ami megmutatja, hogy a kamaszkor nem tréfa. Ha a gyerek épp kamaszodik, a szülő meg már csak kávéval működik, ez a film olyan, mintha valaki titokban felvette volna a család hétfő reggelét. Új érzelmek, új káosz, új röhögések, és a végén mindenki megnyugszik, hogy másoknál is ugyanilyen a helyzet. Az Agymanók 2 a Pixar egyik legfrissebb és legjobban sikerült folytatása, és pontosan azt csinálja, amit egy jó második résznek kell. Mélyebb, viccesebb, őszintébb, és még jobban betalál a család minden tagjánál. És hogy miről szól? Riley már nem kisgyerek. Belép a kamaszkorba, és ezzel együtt megérkeznek az új érzelmek, akik konkrétan felforgatják a fejében lévő irányítóközpontot. A régiek öröm, bánat, harag, undor, félelem már épp megszokták egymást, amikor hirtelen berobbannak az újak. Szorongás, aki mindent túlgondol, irigység, aki mindig mást akar, unalom, aki semmit nem akar, és zavar, aki, hát ő maga sem tudja, mit akar. És innentől kezdve Riley fejében olyan káosz lesz, mint egy péntek reggeli iskolatáskában. Minden benne van, csak nem ott, ahol kéne. Készíthetitek a pattogatott kukoricát, érdemes megnézni a filmet. Mi pedig nem sokára hozzuk a legfrissebb időjárás és útinfókat. Katóval megyünk tovább. Ez a Turn the Lights Off.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A Rádió egy gongot halljátok, fél öt múlt egy perccel. Ma délután továbbra is velünk marad a kellemes meleg, a változóan gomoly felhős égbolt mellett sokat süt a nap, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. Az északnyugatira forduló szél viszont többfelé megélénkül, néhol erősebb széllökésekkel hűsíti a levegőt. Holnapra lecsendesedik a légmozgás, és egy igazán kellemes, napos hétzáró nap vár ránk. Csapadékra továbbra sem számíthatunk a kora reggeli 20 fokos frissülés után. Délutánra ismét 30 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn az új hét tiszta derült idővel indul. A kora reggel már kifejezetten friss lesz, 12 fokos értékkel. Délután pedig kellemes, mérsékelten meleg, 26 fokos kora őszi napos idővel indíthatjuk a hetet. Az ilyen előttünk álló szeles délutánokon a fák levelei által visszavert fény hullámhossza megváltozik. Ezért látjuk a fák lombjait és a zöld árnyalatait sokkal mélyebbnek és melegebbnek. Ennyi volt az időjárás, rövidesen jön az utolsó útinformáció, a folytatásban pedig itt van Martin Garrix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A Rádió 1 gongon az utolsó gyors és alapos helyzetjelentés következik a szombat délután úton lévőknek. Az M5-ösön Kecskemét és Lajos Mize között sávelhúzás és a hetényi pihenő lezárása nehezíti a haladást Budapest felé. Kunszállás térségében mindkét oldalon belső sávlezárás mellett dolgoznak a korlát cserén. Kecskemétnél szűkített sávok kísérik a híd felújítást. Az M44-esen Kunszentmártonnál csak a belső sáv járható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás lezárás lassít, Kecskemét határában az új körforgalomnál pedig torlódásra számítsatok. Érdekesség, hogy a modern útburkolat

műszaki jelek fehér festékébe apró, mikroszkopikus üveggyöngyöket kevernek. Amikor az autó fényszórója rávilágít a csíkra, ezek a gyöngyök úgy működnek, mint a parányi prizmák, és pontosan a sofőr szemébe verik vissza a fényt. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! 21 Pilots-szal megyünk tovább, ez a Heathens!

A Rádió egy gongon ennyi volt már a szombat délutáni közös pörgés. Műsorunk végéhez értünk. A mikrofon mögött Kormos Zsolt volt, a társatok. 5 órakor átadjuk a terepet a Cookie Weekendnek, ahol a legdögösebb DJ-szettek kísérnek át benneteket a szombat estébe. Holnap délelőtt 10 órától újra várlak benneteket. Addig is vigyázzatok magatokra az utakon. Legyen szép estétek, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Hétfőtől pazar nyereményre számíthat mindenki, akinek jól jönne a segítség egy lakásfelújításban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, virágládák, polikarbonát, nyílászáró, zárbetét, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Home Bau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárt Center.
0: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
9: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

két órában, igen, azaz 19 óraig, mixelek nektek az igazi mai slágereket, Before Party Show Summer Edition, szeptemberben is. Na, még szép, mindig nyár van. Iskola még volt? Az egy jó dolog iskolába járni, jó? Oké, szóval nem fogunk beszélni erről, csak pozitívan, jó? Na, allez! Ahogy mondtam, mixerek nektek, érkezik az egyik kedvencünk, imádunk Alex Kenji és Bambolé. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, titára vegyen ahol, csak igaz ima is legyen, megy hangere maximálisan, kezdődik a buli, itt a Rádió Egyen.

címadom. Tuhó! Van egy jó hírem, lennök fiúk! 19 óraig mixelek nektek az igazi slágereket? Hm? Mi kell még? Tudom! Kevés a duma, sok a zene. Érkezik egy Vidag Star hőném és sorim, Lady Gaga. Hát mióta ott van a topon, nem? A zene nem semmi. És hát az elején sokan bantották őt, hogy nem tud énekelni, de hogy nem. Na, Rio de Janeiro, mint 1 millió ember előtt, énekeltes, olyan hangja van a

Van egy ilyen, tényleg. Érkezik egy francia DJ. Hát, hol mondjam? Tudjátok, hogy imádom David Guetta, de azért Ugel, ez nem semmi, ha? Esküszöm. Ő az új David Guetta. Komolyan mondom, érkezik egy kis nyári hangulat, úgyis Before Party Show Summer Edition.

kb. Így szól, tényleg, hallod ezt? Na, ezt nevezünk ritmus. Vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, jó tessék vezetni nagyon óvatosan. Allez, kukikám, jön a Life is a Disco. Aj, de szeretem!

0: ez itt a Rádió 1, sok igazi ma is legyen. Egy jó hírem van, 18-től 19 óraig mixelek tovább az igazi ma is legereket, csak nektek. És érkezik Cyril, Stumbling In. Egy pár másodperc múlva iszok egy kis vizet, Rádió 1 fizet.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

szülinapi fesztiválon, ugye, milyen jó buli volt? Ajaj, alig várom a következőt, tényleg. Allez, kívánok meg egyszer mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, Bifa Party Show, Summer Edition, folytatódik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.

nagyon sok igazi ma is legyen megy. Micsoda világ sztár DJ zenét lékünk itt, nem? Martin Garrix, Butterflies, a legújabb döltöre. Nem rossz, ami most következik, ajaj, sőt, kitűnő. Nagyon sokan szeretik ezt a dalt, nem csodálom, tényleg jó, Accent és a szem címe Don't Leave. Még egyszer hangsúlyozom önök, fiúk, Before Party Show Summer Edition, mixelek nektek az igazi ma is legereket 19 óraig, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 19 óra-től 20 óraig élő kívánság műsor, jó, de úgy mondtam, jöjjön Accent,

0: Ez itt a Rádió Vagyon Sok igazi, ma is legjármenő, nem sokára újra zene, sőt, újra mixelést. Na, még szép, 19 óraig, ne beszélj közben, légy szíves, James Hype, jó? 19 óraig mixelek nektek az igazi, ma is legjereket, és hamarosan találkozunk, Kashmirál, és eszem címe Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Mert a

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
2: az
1: nem jár a moziba.
2: Mizofónia?
1: Az, hogy ha hallod, hogy a másik melletted.
3: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
1: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog. Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
3: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
1: Nem eszünk együtt.
3: Ő mindig egyedül eszik?
1: Hát félrevonul.
3: Fülessel a fülem.
1: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
3: De durva, hogy ezt mesélted.
1: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
3: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
1: Megbírok törülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
3: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocellt, ha összedörzsölöd, az összedörzsöl, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
1: Csikorgó hangja.
3: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy létszik, ne csinálj, ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell, és azt nézem, hogy másoként meg se hallod. Te se bírod?
4: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát is
3: csikorgó. Én nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, hogy sikítoztak a lányok.
4: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
3: Igen, ezek nem, a légbuborékok kiszabadulnak.
2: Nem. Csak ennyit csinálok neked.
3: Tényleg? Nem, megkattansz?
4: Teljesen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Slágyám, ez az utolsó fél óra, amikor mixelek nektek az igazi mai slágereket, és érkezik az egyik kedvencünk, imádunk, Kashmir, Wild Ride. Tényleg szoktam ilyen mondani, de ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni, jó? 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak érvezni azt a jó kis bifa party show szömörgyésen itt a Rádió 1-en, oké? Okay? Oké! Okay.

Valeu, egy csak igazi mai slágermegy, egy bene Before Party Show Summer Edition. Ez volt Lucas és Frank. Promisius volt egy kis néni fortadó Tim Benen hangulat. Milyen jó szólt az a zene, nem? 2026-ban. Elérkezik egy úriember, aki velünk volt a Budapest Parkban. Ünnepeli a Rádió 1 szülinapi.

szép szám címe, nem? Born to Love Ya. Megszületni, ott szeretni téged. Körülbelül itt kell fordítani. Szerintem tök jó, tényleg. A zene is kitűnő, jó vidámságlának, fiúk. Akkor 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, jó? Az jó? És 19 óratől 20 óraig élő kívánság műsor, jó? Nem szabad elfelejteni, hogy ti lesztek a zeneszerkesztők. Most nem beszélek, csak zene. Hályabb

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
10: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért nem jár a moziba.
11: Mizofónia?
10: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
12: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
10: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
11: Lesz.
10: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
12: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt.
10: Nem eszünk együtt.
12: Ő mindig egyedül eszik.
10: Hát félrevonul.
12: Egy fülessel a fülem.
10: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
12: De durva, hogy ezt mesélted.
10: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
12: Ne csináld! Ne csináld!
10: Mert megbírok törülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
12: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocel, ha összedörzsölöd, az összedő, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
10: Csikorgó hangja.
12: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy légy színe, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként meg se hallod. Mert te se bírod?
13: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
12: Én nekem az a semmi, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, hogy
13: nyikorgó.
12: Lányok.
13: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
12: Igen, igen, igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Nem.
11: Csak ennyit csinálok neked.
12: Tényleg?
13: Nem bírok. Teljesen.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
1: Rádió 1.
8: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kért tőlem a legújabb Metzger Viktória, de ki az aki? Hát ez mindjárt kiderül. Halló, szia!
2: Szia Kuki!
1: Szabad tudni, hogy hívnak téged?
2: Zsolti.
1: Hogy vagy, Zsolti? Mesélj egy picike.
2: Köszönöm, meg vagyok.
1: Meg vagyok. Újra kell keletkezdeni dolgozni, gondolom a héten. Kicsit fáradt vagy, pihízni szeretnéd, ugye?
2: Igen.
1: Na, akkor kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Metzger Viktória?
2: Hát a barátaimnak, majd aki szereti.
1: Oké. Rendben, uram. Hétvégi program, csak pihi, ugye? No stressz, nincs munka.
2: Jó.
1: Azért köszönöm szépen a telefonáltál, és én kívánok neked akkor egy jó pihit, jó?
2: Köszönöm, viszont neked is
1: köszönöm,
2: majd munka után.
1: Hát majd munka után, igen. Uhoz meg arrébb, este megyek Pécs után, szóval már mert nincs vége a mai napom. Jó, köszönöm, hogy hívtál, jó legyél.
2: Köszönöm én is, kitartás.
1: Köszönöm, szia. Metzger Viktória érkezik nálunk, nagy bogival együtt, és ott van Miss Mood is, a szám címe Eden, itt a Rádió Egyen, és még egyszer mondom, ez a legújabb.
0: 0623 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Robin Schulz a Rádió Egyen.
1: Robin Schulz és Better Times, ez a legújabb. Valaki nagyon tudja, melyik a jó újdonság itt a Rádió Egyen, de ki az, aki? Hölgyeim és uraim, mindjárt kiderül. Halló?
2: Szia, Kuki, Panna vagyok.
1: Na, jól tudod, te mi a jó zene? DJ vagy?
2: Nem, de lehet, hogy akkor ez leszek most már, hogyha azt mondod, jó a zenei ízlés.
1: Induljál. Azonnal akkor... induljál, mert én lassan megyek nyugdíjába én, szóval kell az utánpótlás.
2: Na, hát akkor lehet, hogy elkezdtem.
1: Na, nagyon jó, van egy jó tanár, aki tud benne segíteni, jó?
2: Jó, köszi.
1: Úgy hívják,
2: gondolom,
1: hogy...
2: te vagy.
1: Nem, Üzsel.
2: Ja. Hát, ha tudod a kontaktját, akkor...
1: Igen, tudom, de nem adom meg. Na.
2: Hát az baj.
1: Na, hát jó van, oké. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most lesz DJ, mint én.
1: Egyre több emberek
2: lesz akarnak DJ-nek.
1: Igen. De nem könnyű DJ-nek lenni, higgyetek nekem, nem a buli, ami tök pozitíva, nem az utazás, éjszakázás, mikor köd van, esik az eső, akkor is kell menni.
2: Szóval hát nem akkor neked kell egy olyan ház, ahová hozzád jönnek, és akkor még utazni se kell, na?
1: De ráadásul kreatív is vagy.
2: Hát ennyi.
1: Szóval inkább jobb, mondtad volna, hogy nyissam egy klubot.
2: Ha nem,
1: jó,
2: végül
1: okay.
2: is.
1: Ha hátsz pénz, akkor én benne vagyok. Jó van, köszönöm szépen a telefonát, el is kitartás neked, és még egyszer mondom, jó az ízlésed.
2: Köszi,
1: ciao, ciao, szia. Robin Schulz érkezik nálunk. Better Times az a legújabb, és idétek nekem, óriási slágja lesz itt nálunk.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén az új generáció. Szia, hogy hívnak téged? Keresztnevedet légy szíves?
2: Magyar Dominik.
1: Dominik, kérte a MTV Streams Dodo, nagyon jó zene. Kinek szeretnéd különni, Dominik? Mi lenne az üzenet?
2: A családomnak.
1: Mit jelent apukád, anyukád, a testvéred? Van testvéred legalább?
2: Nincs. Unokatestvérem van.
1: Ja, unokatestvér van, akkor az egész családon szóljon a stádál, tudje?
2: Igen.
1: Jó van, Dominik, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, jó legyél, oké?
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, szia-szia. Na, az új generáció, lennök fiúk, bizony-bizony. Na, még egyszer hangsúlyozom, muszóra ége élő kívánság műsor. Nyugodtan lehet hívni engemet a 0620 311 111-re. Most zenélünk egy ott érkezik az isteni Teddy Sims és The Door, ez a szem címe, az ajtó. Ali hop, kukikám, csukd be!
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ez van szerencsém? Haló.
2: Szia, Kuki, Diana vagyok.
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden frankó.
1: Na az jó, minden frankó, ez jó ezt hallani. Bár mondjuk az időjárás nem volt a legjobb, mert kicsit esett az eső, kicsit borongos volt az ég. Hol a nyár? Hol van a nyár? Mondd meg nekem.
2: Hát eltelt a nyár sajnos, én is örülök neki, de hát ez van, eljött a szeptember, most ez az idő jön.
1: De várjál, nézem az időjárás neked gyorsan, az a jövő héten, azaz már holnap vasárnap is napsütés mondanak, jó az, jó lesz ez. Utána. Viszont szerdától eső, na mindegy. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Lói legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak szeretném küldeni, mert a jövő héten utazom hozzájuk, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Na, jó utat kívánok neked akkor, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, köszi.
1: Ciao, szia.
2: Yeah.
1: Én búcsúzom tőletek, elnök fiú, mert igen, érkezik a diszkosi csapat. Holnap visszajövök 17 órakor, és akkor búcsúzom Loyal, és a szemcíme Golden Summer. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
4: az
3: nem jár a moziba.
4: Mizofónia.
3: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
5: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
4: Lesz.
3: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
5: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
5: Ő mindig egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
5: Egy fülessel a fülem.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
5: De durva, igen, ezt mesélted.
3: Rettenetesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
5: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
3: Megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
5: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocel, ha összedörzsölöd, az összedő, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
3: Csikorgó hangja.
5: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérdem, hogy légy szíves, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként meg se hallod. Te se bírod?
6: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
5: Én nekem az a semmi, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, és
6: nyikorog.
5: Lányok.
6: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
5: Igen, igen, igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Nem.
4: Csak ennyit csinálok neked.
3: Nem.
5: Csak a fülek nem fogja. Tényleg?
6: Nem, bírom. Teljesen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Discussion. A rádió egyen. PG Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame and herman, a nesző hölgyem is, én fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Ez a Diszkosít Radio Show, a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
2: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok. Fantasztikus, friss zenei hírekkel érkezünk hamarosan. Ki se tudom mondani, mert hát egyszerűen nem jön a számra.
1: Szevasztok, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok. Én nem tudom, hogy mondok-e zenei híreket, mert tegnap Bamban volt, meg Szed-Szed volt, másról így hirtelen nem jut eszembe, viszont az igen, hogy én majdnem félőbe vagyok, mert ma este Zsitva Besenyőn játszom. Este 9-től Szlovákiában a helyi magyaroknak.
2: Jó, hogy mondod, mert hogy én egyébként egy fél óra múlva Dunaharasztin vagyok, úgyhogy félőben én is.
1: Amba itt van élőben. Igen, egyébként, de innen megyek a Romos kertbe, és egészen valószínű, hogy minimum 4 I'm an Angel dalt fogok játszani itt a rádióban, 2-t, ezek érkeznek majd. Most viszont Gordó lemezével kívánok kellemes rádiózást itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Hanvai PG pörgeti. Ketten félőben vagyunk. Az nem azt jelenti, hogy félünk bárkitől, hanem hogy így fél lábbal itt vagyunk, és egyébként meg nem. Most pedig jövök az ünnepeltekkel. Négynaposokban többek között a Lőrincek, Viktorok, Albertek, Alpárok és Tárkányok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Hanvai Mária, Marian, Fülöp Adrián, Teleki Fanni, Juhász Laci és Huba Patrik. Isten éltes az ünnepelteket.
1: A nővéremet mindenféleképpen értettem az elején, aztán érdekes volt ott a néppárosítás.
2: Igen, hogy egymás után mondta ezt a kettőt. Én nekem az jutott még eszembe, hogy sok boldogságot egyébként a nővérednek is, természetesen nagyon sokáig. Nagyon rég láttam őt, nagyon jó van egyébként.
1: Minden a legnagyobb rendben vele, van egy gyönyörű lánya, férje, működik a család, a kapcsolat, minden, szóval tök jó. Most pedig már is menjünk tovább egy olyan előadóval, és egy olyan dala, ami tuti fix, hogy soha nem fog buliba játszani, csak itt a rádióban, mert hogy kötelező, jön Blondie is!

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósit Rádió show, itt vagyunk veletek, kérem szépen 20 éve, és hát idén nagyon megünnepeljük a 21. születésnapot, és mi arra is lapot hozunk. Mi lapot fogunk arra is húzni, hogy a pokerbe szokták, ott nem szokták. Egyébként ma az a nyerő, nyilván 21-nél ugye megállunk, nem tudom mi az poker, vagy milyen játék.
1: 21.
0: Poker. Nem, 21. Blackjack. Az, 21.
2: Blackjack. Az, igen, úgy, de hülye vagy.
0: Én nem hülye vagyok, én nem kártyázok. Köszi, hogy elmondtátok. Én vállalom, nem kártyázok egyébként.
2: Én tényleg ezt nem. Nem, 21-re lapot kérünk.
0: Hát azért mondtam, hogy mi lapot kérünk, mert megyünk tovább 21 évesen, és megy tovább a Diszkósit. Egyébként ez majd decemberben lesz, de most 12-én szombaton, ne felejtsétek el, Szombathelyen a csapat.
2: Ne haragudj, nem értettem, elmondanád még egyszer.
0: Saturday plus.
1: Nem, ez ahogy hívják, ez a 21, hogy ráhúzunk.
2: Hogy van ez?
0: Igen. De az háromszor mondtam.
2: Még nem, csak kérdezik.
0: Akkor valaki mondja helyettem.
2: Ez egy zenei hír, csak mondom.
0: És már is menjünk tovább, jön a Switch Disco itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is sláger megy. Come on, kiss my neck, come on, pull my waist and

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, DJ Junior, bárjától is jó magam, Hanvai Pici. Ma este, ahogy vég az adásnak, én megyek ide a romos kertbe, és tetőtől talpig fehérben. Mindenkit várok tetőtől talpig fehérben, ez nagyon-nagyon fontos, mert mindez ideig nem így volt, de most nagyon keményen betartjuk ezt.
1: Ezt azért jó, hogy kiemelted, mert én is ezt akartam mondani, tehát aki nem jön fehérbe, az nem jön be.
0: Pofon.
1: De én amikor elmentem a forgatásra, egy ilyen tört fehér szeró volt rajtam, és mutattam, hogy na ez nem jó.

0: Bad Beach White Party Classic új zenékkel.
1: Ez érdekes volna, hogy a klasszikon milyen zenét játszottuk. A klasszikon milyen zenék lesznek a klasszikon. Mert náluk egyébként a klasszik az új zene. Az új zene egyébként. Meg van a retro, de az egyébként nálam cover.
2: Nem az nálad.
1: Azt tanítom, tehát a retro az cover.
3: Egy biztos, egy olyan dallal megyünk tovább, amibe bevette Google David Guettát is, de még ehhez képest is az egyik legnagyobb bukás a vadonatúj lemezen. Na ez jön most itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos rádió showban.
0: Én szeretem játszani fogom.

0: Diszkosít a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai Pécsi pörget, holnap azonban én leszek a soros. Nem az a fajta, a másik. Szóval én kerülök sorra, és én fogom majd pörgetni az igazi mai slágereket.
1: Nagyon fura neveket mondasz ma itt. Mert hogy én tegnap mondtam, hogy van, meg szed, az oké, de hogy...
2: Visszamondjam a három fura nevet?
0: Meg fejből is.
1: Inkább ne, köszi.
0: Sándor József Benedek.
2: Igen, ez a három, és háromról nekem az jut eszembe, hogy jövő héten szombaton, ott leszünk szombathelyen, ez a szeptember első számú diszkosít aktivizációja.
1: Egyébként a Sándor József Benedek az azért nem jó, mert az se divatos, mert van utána ez a szlogen, hogy zsákba hozzák a meleget. Na csak mondom, tehát hogy azért.
0: Maradjon még meleg, hát most megyek nyaralni.
2: Egy biztos, hogy Dracula érkezik itt a rádió, egyen, ahol csak igazi mai sláger, mert a diszkosít rádió show-ban.

0: Ez a Rádió Egyes show-ja, a Diszkósit Rádió show, itt vagyunk veletek, és hát egyébként ebben az esztendőben még azért csinálunk egy pár Diszkósit partit, úgyhogy készüljetek. Még szerintem valamilyen céges rendezvényünk is lesz, hogyha jól emlékszem, október 1-én, hogyha nem rontott el a bárány, akkor lesz, mert én úgy tudom, hogy egyébként ez lesz, de majd mindjárt megnézi a naptárjában. És ami nagyon biztos, hogy szeptember 12-én lesz Diszkósit, a Hanvai kezd, aztán én folytatom, és utána Bárány Attila, mindez Saturday Place Szombathelyen találkozhatunk.
1: Ez nagyon durva egyébként, hogy itt vagyunk, én vagyok a legfiatalabb, idén múltam 50, és ebben az évben is ilyen 30 körül van Diszkósit aktivizáció, és hát az előző év volt a rekordévünk, amikor konkrétan 30 Diszkósit aktivizáció volt. Én, ami tudni fix, hogy jövő héten ki fogom érni, hogy összesen mennyi lesz ebbe az évbe, tessék majd ezt csekkolni a Diszkósit Facebookján.
2: Még egyáltalán nem lehetetlen egyébként, hogy az év végén még valahol azért össze fog gyűlni a csapat egy ilyen nagy össznépi dinomdánomra, mert ha jól emlékszem, akkor, és minden igaz, akkor lesz rádió egy szilveszter, már pedig ott igen. Szokott lenni Diszkósit.
1: Az benne van ebben a dinomdánomról, tudod, mit tesz szembe?
2: Igen, I'm an angel.
1: Dinom,
0: az is, meg az fontos, hogy érj majd oda szilveszterkor, tehát, hogy...
2: Igen, ezt most úgy tervezem. Csak kettőt vállalok.
1: Már is megyünk tovább, jön David Guetta, megint csak itt a Rádegyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkósit Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior Bárjától és jó magam Hanvai PG búcsúzunk. Egyből ezt el is kezdeném, ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam. Végig az adásnak. Már is megyek a romos kertbe, tetőtől talpig fehérben, és mindenkit várok sok-sok szeretettel. Új zenékkel, tetőtől talpig fehérben. Szevasztok!
1: Bad Beach, White, klasszik, partin, ahol egyébként én is leszek majd, tehát azt elárulom, és én is nagyon sok klasszikot fogok játszani új formában.
2: Jó, ez a majd zenei hírekként ezt beszéljük meg vasárnap vagy hétfőn, jó, hogy milyen klasszik, ami új, és hogy ami retro, az cover. Ez fontos.
1: Fontos. Mert hogy a zenei hírről mindenképpen beszélünk.
2: Igen, mindenképpen. Na, én is búcsúzom mindenkit. Én egy pár perc múlva élőbe kezdek, Szlovákiával zsidó versenyön, úgyhogy most abszolút itt csak így félőbe voltam. Utána meg egy nagyon kedves barátom Daninak leszek a szülinapi esküvői partiján. Ott leszek, hiszen összeházasodik kedvesével, és ott fogok egy after partin kicsit zenélgetni, úgyhogy oda várok mindenkit. Minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, úgyhogy keressétek, és hát egyet ne felejtsetek el, hogy egyre több tartalom van kín, aki még nem követte, az kövesse be.
1: Fú, azt hiszem sose ér a végére, csak annyit akartam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk ez a szombat este, ezt meg tudom ígérni. 4 órányi mix, 4 DJ, és nagyon sok újdonság vár rátok egészen éjjel egyig. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, jaj nyár, hová lettél, mintha tegnap lett volna. Igen, egy kicsit azért szomorú vagyok, de mindegy, az ősznek is rengeteg csodaszép szépsége van, gyönyörű színek vannak, na meg ma este csodaszép zenék.
0: Így van.
1: Igen, ilyen az első és High Pattern, Out My Head, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Tartsatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene a Laughing Arms a lemezjátszóknál. Hugo jön, akinek hamarosan lesz egy nappali buli a Budapesten, és Andris, neked backstage jegyed van?
1: Tehát honnan te tudod?
0: Mert ezt mondtad, igen, és irigyellek.
1: Igen, Geri. Figyelj, Geri, úgy alakult, hogy van egy kísérőjegyem hozzá, úgyhogy nagyon szívesen odaadom neked.
0: De cuk.
1: Tényleg.
0: Az a baj, hogy nem vagyok jó csaj, mert Hugo mögött mindig ilyen brutál jó nők vannak.
1: Hát pont azért kell oda mennünk.
0: Ez mondjuk igaz.
1: Na mindegy. A nap süssön ránk. Szeptember 18-án is majd ezen a Jugebulin. Már nem akarom nagyon reklámozni, mert nem minden kaptam a jegyet. Úgyhogy, de minden esetre ez a zene, ez fantasztikus lett, úgyhogy ezzel megyünk tovább, azaz Juge. Következik itt a Rádió 1-en a World is Mine.

0: Köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy fantasztikus LMFAO dal jön most, amit játszottál még a Strandfesztiválon is.
1: Hogy emlékszik?
0: Mindenre emlékszem. Azt is tudom, hogy mit ittunk utána.
1: Ó, Istenem, nagyon imádtam ezt a Strandfestet, annyira jó volt ott a színpadon hangulatot varázsolni, úgyhogy hát varázsoljunk most is hangulatot Geri ezzel a dallal. Elevenítsük fel a Strandfesztiválos emlékeket, jön LMFAO és a Sorry for Party Rocking itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: És ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Laughing Arms indított, de merre mész innen tovább, Andris?
1: Én ezen a hétvégén, hál' Istennek, itt maradok Pest megyében. Tegnap Dunakeszin voltam, ma Budapesten maradok, úgyhogy hál' Istennek nem utazom túl messze.
0: Engedlek is tovább, hajrá!
1: Jó héten találkozunk, Geri. Hello, sziasztok!
0: Nálunk pedig felkészül Nyúvik és Antonio, ők is jönnek hamarosan, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mondom mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Menjünk, menjünk!
1: Szóval igazi funky hangulattal indulunk most is, Témi Bala, és a Dracula ebből pedig egy vagány, nagyon-nagyon fenékrázós verzió. Jamie remixében itt a Rádió 1-en.

0: Yesian és a Come to Life óriásit ment idén nyáron a fesztivál szezonban mindenhol a világon. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is My In Radio Show nyúvika a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Játszom, mint tolom, sőt már hetek óta imádom. Ez pedig nem más, mint Bausa és a Magnetic itt a Rádió Egyen. Nagyon-nagyon kemény lesz, gyertek!

0: készítette közösen French Montanával. Ez volt a Shine of Earth is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Merre mész innen, Nyúvik?
1: Egyenesen Egyház Karcsára rovok innen tovább a határon túlra, aztán pedig jövök vissza Dorogra, ott egy bányásznap lesz, képzeld el, úgyhogy azt fogok pörgetni. Kíváncsi vagyok, lehet, hogy viszek egy csákányt magammal.
0: A fiúk a bányában dolgoznak.
1: Így van, szevasztok.
0: Ti pedig maradjatok mindenféleképpen 11-től a lemezjátszóknál.

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. Come on!

0: mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában, megérkezett ugyanis Antonio. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egyórás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este!

0: jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt

0: Sandstorm track.
1: What do you mean?

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este, mellettem Antonio lemezjátszói mögött. Blond is érkezik most, akit nagyon-nagyon szeretünk, nemrég ugye személyesen járt a Rádió 1 stúdiójában, egy órát mixelt, élőben Kismárti készített vele interjút. Nagyon-nagyon sok fantasztikus zenéje van, de ezt a következőt szerintem még nem hallottátok.
1: Nagyon szeretem, Blondisnek az új daláról van szó, egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeressétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. I got that

itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este. Természetesen Antonio mai szetjét is visszatudjátok majd hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, aztán éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóknál Roberto Rios. Várjátok meg őt is!

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Roberto Rios.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Hello mindenkinek, Roberto Rios jön a következő egy órában, ő készítette a heti guest mixünket. Ez itt Max Tyler és a Freaky.
3: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

resurrected right now. Right now.

0: terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, bulizzatok egy nagyot, jó szórakozást, jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Már indítom is az igazi mai slágerek között az egyik World is Mine DJ, Metzger Vikit, Gabriel Dancerrel, ez a One Kiss, aki pedig üzen a számú 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regán Lili, a nevét mondom, mit gondolunk, melyik dalt hozom? A legújabbat, na rá, a Hiami ezt indítom már is.
1: Sziasztok, Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy itt az ősz. Egyre több újdonságot fogunk kapni. DJ-ktől, producerektől, előadóktól, énekesektől, bárkitől igazából jöhet, ha ilyen jó lesz, mint Robin Schulz. Better Times, ezt irítom a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Még erre az órára is tartogatok egy hatalmas kedvencet. Egy olyan producertől, akinek nemrég volt a Lagzia. Megvan? Hát így szerintem már meg. Cyril! Nagyon cuki fotók készültek a nyár elején egyébként, nem sokkal azután, hogy felépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Most Cyril Mary Joe-val jön. Az igazi mai sláger a Steal Into You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.